Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez már egy újabb óra, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál. Én például ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás és felesleges duma nélkül. Jön majd Ray Dalton újdonsága, sőt a Hurts és Purple Disco Machine Wonderful Life 2025-ös verzióját is hozom majd. Most viszont Felix Sinas Strauss-szal jön. Ez

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

éjjel-nappal szólnak a legnagyobb kedvencek, most például egy friss Ray Daltontól, aki mindenfélét kipróbált már az énekben, énekelt kórusban, énekelt duettben, énekelt háttérben, és most a legelső sorban. Ez a Blood Running-től a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Ray a folytatásban, aki 2024-ben rekordot állított be a Brit Awards történetében. Ő az első, aki egy este alatt 6 kategóriában is tudott nyerni. Az azért ugye elég szép. Ez meg az aktuális kedvencünk tőle, Ray és a Where Is My Husband az igazi mai slágerek között a rádió egyen.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezeket hozom a következő órában is, olyan nagy kedvenceket, mint Sam Feld és a Heart Like Mine, a rádió egy születésnapi fesztivál egyik fellépőjétől, de hozok újdonságot Kétótól, nagy kedvencet Rúzsa Magditól és Lotfi Vegitől, a kezdésben pedig ez a dal jön. Abigail Exen, Sugar Daddy, a felvétel, amit jövő héten vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is meghallgathatunk élőben, mert mind a két előadó velünk bulizik és fellép a nagy színpadon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
3: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 szeméből 8-9 is hipertóniás lehet, és mint ennyi nagyon sok szemét érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetben, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Ugye azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, 3 óra után is hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, pedig Selena Gomez, aki hát nagy elhatározásra jutott most a férjével, a Los Angeles-i pecót most eladják, valami újat, valami teljesen közöset szeretnének, éppen árulja az épületet. Na, ennél viszont nekünk fontosabb talán, hogy jönnek az igazi mai slágerek továbbra is, most Cashmere-től a Wild Ride-ot választottam, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak alig egy hét, és itt a rádió egy születésnapi fesztivál május 24-én olyan világszárokkal, mint Sam Felt. És hogy ő milyen dalokat csinál, hát többek között ilyet Rosalinnel közösen, ez a nagy kedvenc tőle, a Heart Like Mine a rádió egyen, amit indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger. Egy nagy sorozat volt, Rihanna és a Diamonds után, Sam Smith és a Diamonds egymás után. Hát ez most így jött ki, de szerintem nagyon rendben volt. Ahogy nagyon rendben van a folytatás is. Kétó és egy vadi új dal, hát azért ez mondjuk nem teljesen igaz, vadi új sláger talán így igaz, mert hogy maga a dal legalább 15 éves, de az internet most fedezte föl, és aztán igazából mindenki elkezdte pörgetni. És imádjuk mi is, Kétó, Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, aztán 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, azt a mindenit mekkorát mentek ezen a héten a rócsóval. Fú, de rendben volt. Na ez pedig nyitja a következő zenei órát. Az igazi mai sláger Ed Sheerantől a Camera City remixében, aki jön hozzánk a Rádió 1 születésnapi fesztiválra május 24-én jövő hét vasárnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország!

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és a dal, ami kb. Eddig mindent megnyert, amit meg lehet nyerni. Nagy kedvencek ebben az órában is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, most pici tempóváltás, és egy egészen friss kedvenc, Joel Corey-től a Galantis-től, a Stay a Little Longer, amit már is indítok.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ezt a kedvencet pedig Király Viktorral a Rádió egy DJ-je Lotfi Begi készítette. Ő is zenél jövő héten a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Na, viszont időközben egy újabb nagy kedvenc, amit el is indítottam. Egy nagyon friss és egy nagyon tehetséges olasz DJ-től, Hypatontól, az igazi mai sláger Norma Jean Martinnak közösen az Out of My Head, itt a Rádió 1-en.

0: Jók, és én mit gondolni? Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa pedig, hát úgy tűnik, hogy nagyon érezte azt a feelinget, amit csináltak 2 évvel ezelőtt David Guettával, amikor az FS 65 Blue című dalát dolgozták fel, és valami elképesztő nagy siker lett. Most pedig egy fit lesz dalhoz, nyúlt egy picit hozzá, gondolta újra, ezúttal ő maga, és így is hibátlan. Bibi Rexa, New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Elfogadták Kecskemét 2025-ös zárszámadását, újra megnyitja kapuit a kecskeméti városháza. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lezárta a 2025-ös pénzügyi évét Kecskemét önkormányzata, a közgyűlés elfogadta a város zárszámadásáról szóló rendeletét, írja a híres.hu. A polgármester Szemerei Népataki Klaudia szerint a megyeszékhely pénzügyi helyzete továbbra is stabil, és kevés magyar város rendelkezik hasonló gazdasági mutatókkal. A beszámoló alapján az önkormányzat tavaly összesen 54 milliárd forintból gazdálkodott, amelynek jelentős részét saját bevételekből fedezte. A legnagyobb bevételi forrást továbbra is a helyi iparűzési adó jelentette, miközben a költségvetési maradvány meghaladta a 8 milliárd forintot. Az ellenzéki képviselők a működési kiadások arányára és a likviditási helyzetre is rákérdeztek a vita során. A közgyűlés végül 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a zárszámadást. Május 20-a és 25-e között ismét megrendezik a Nyitott Városháza programsorozatot Kecskeméten. A rendezvény idején a Kecskeméti Városháza koncertekkel, színházi estekkel, városi sétákkal és családi programokkal várja az érdeklődőket, írja a baum.hu. A programsorozat nyitányaként Kodály Zoltán új bronzszobrát avatják fel, majd a Kodály iskola növendékei adnak koncertet. A következő napokban történelmi előadások, zenés estek és interaktív foglalkozások is szerepelnek a kínálatban. A programok ingyenesen látogathatók. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Edvan Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, hogy a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
3: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat a tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
2: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor, a Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli-délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul. Nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, amelynek célja a magas vérnyomásbetegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A magas vérnyomásbetegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti, mondta rádiónknak Járai Zoltán, a Magyar Hipertónia Társaság tiszteletbeli elnöke.
5: A kampány 2017 óta megy a Nemzetközi Hipertónia Társaság felkérésére. Ugye május 17-e a Hipertónia világnapja, és ehhez kapcsolódik ez a kampány, amelynek a lényege és a legfontosabb üzenete, hogy nagyon fontos, hogy a betegek tudják, hogy milyen vérnyomással élnek. Nagyon sok a hipertóniás személy Magyarországon, a felnőtt lakosságnak körülbelül a 35-40% a hipertóniás, és minél idősebb korosztályt nézünk, annál gyakoribb. Ez azt jelenti, hogy a 70 év feletti korosztályban akár 10 személyből 8-9 is hipertóniás lehet, és mint ennyi nagyon sok szemét érint, ezért nagyon sok szívérendszeri eseményt, elsősorban szívinfarktust vagy szélütést lehet megelőzni akkor, hogyha tudjuk azt, hogy a betegségünk a magas vérnyomás betegség, és azt megfelelő módon kezeljük. Ez a kampány azt célozza, hogy minél többen felismerjék a betegségüket. Sajnos a hipertónia, a magas vérnyomás betegség az esetek döntő többségében tünetmentes, tüneteskodás, tehát csak akkor derül ki, ha valaki megméri a vérnyomást. Az, hogy ilyen gyakori a magas vérnyomás betegség, az elsősorban életmóddal függ össze. Kétség kívül, hogy van egy genetikai adottság, nagyon sokszor a családban halmozódik a magas vérnyomás betegség. Ugye azért kell mérni a vérnyomást, mert ha megtaláljuk, akkor részben életmódváltoztatással, de adott esetben gyógyszerekkel lejjebb vigyük a vérnyomásunkat, ugyanis magas vérnyomás önmagában okozza ezeket az érkárosodásokat, amelyek a klinikai eseményekhez vezetnek.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 16-a van, a Botondok és a Mózesek a névnaposok, én pedig ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket, tényleg szenzációs dalokkal készülök, lesz újdonság, Ray Daltontól hozom majd Állottól és jól megszül a Car Keys-t, most viszont Martin Garrix-et választottam, szerintem ez pont így hajnalban tökéletesen fog működni, a Butterflies, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger, mert kinek kell egy pici plusz rendület így fél hat előtt? Szerintem sokaknak, akár azért, mert túl vagyunk az éjszakán, vagy akár azért, mert nagyon korán kell kezdenünk ezt a szombatot. Na, a lendületet viszont most az LMFAO hozza nekünk. Ez a Fat Rock Anthem itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ha minden igaz, akkor a hétvége egyfelől 18 fokos lesz, másfelől viszont hát esős, legalábbis a mai nap, a holnapi már inkább 13 fokos, és meg fogunk lepődni, esős. Jaj! Dua Lipa, New Rules! Az igazi mai slágerek között a hírek után ezzel folytatom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egy több száz éves terv került újra elő Magyarországon. Össze kellene kötni a Dunát és a Tiszát, hogy vizet vigyenek a kiszáradó homokhátságra. Csak hogy a kérdés ma már nem az, hogy meg lehet-e építeni, hanem az, hogy érdemes-e. A homokhátság Magyarország egyik leggyorsabban kiszáradó térsége. A szakemberek szerint, ha a jelenlegi folyamatok folytatódnak, a terület egy része akár félsivatagos állapotba is kerülhet a következő évtizedekben. Erre jelenthetne megoldást a régóta emlegetett Duna-Tisza csatorna terve, amely a Duna és a Tisza között teremtene kapcsolatot, és vizet juttatna a kiszáradó térségbe. Az elképzelés nem új, már az 1700-as években felmerült, eredetileg főként gazdasági és hajózási célokból. A modern korban azonban egyre inkább vízpótlási projektként tekintenek rá. A vita most azért erősödött fel újra, mert a klímaváltozás hatásai egyre látványosabbak. Sok szakember szerint sürgős beavatkozásra lenne szükség, de korántsem biztos, hogy egy hatalmas csatorna lenne a legjobb megoldás. A szakértők egy része arra figyelmeztet, hogy egy mély csatorna nem csak vizet vinne a térségbe, hanem talajvizet is elszívna a környezetéből. Ezt mutatja a vajdasági Ferenc csatorna példája is, ahol a környéken szintén csökkent a talajvízszint. Tímár Gábor szerint a klasszikus hajózható csatorna komoly ökológiai problémákat okozhatna, ha pedig zsilipekkel és vízlépcsőkkel oldanák meg a vízszint különbségeket, az a folyók élővilágára és vízminőségére is negatív hatással lenne. A szakértő ezért inkább modern vízpótlási rendszerben gondolkodna, például csőhálózatban és célzott vízvisszatartásban, amely közvetlenül a talajvízkészleteket segíteni. A vita tehát nem arról szól, hogy kell-e a víz a homokhátságra, ebben szinte mindenki egyetért. A kérdés inkább az, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy közben ne okozzanak újabb környezeti problémákat. Mert a klímaváltozás miatt egyre kevesebb az idő, de a rossz megoldások ára is egyre nagyobb lehet.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ilyen nagy kedvencek egymás után, sőt, most az egyik legújabb Ray Daltontól, aki egyébként nem szeret túlságosan sokat vacakolni a dalokkal. Van olyan felvétel, amit egy nap alatt írtak. Ha megvan az ötlet, ha megvan az ihlet, akkor nem telik el sok időbe, mondta nemrég egy interjúban, és hát valószínűleg így van, mert hogy ez is egy hatalmas kedvenc tőle, Ray Dalton, Blood Running, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata. Ma van a Cöliákia világnapja. 40 ezer forintos támogatást kapnak az elsősök családjai Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én délután a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben, írja a hiros.hu. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyzőhöz. A beadványok személyesen, postai úton vagy e-mailben is elküldhetők. A közmeghallgatás online részvétellel is követhető lesz azok számára, akik nem tudnak személyesen megjelenni. A rendezvény június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Ma van a Cöliákia világnapja, a lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, hogy idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Új támogatási programot indít Kiskunfélegyháza önkormányzata az iskolakezdés megkönnyítésére. Csányi József polgármester bejelentette, hogy a 2026-27-es tanévben első osztályt kezdő gyermekek családjai egyszeri 40 ezer forintos támogatást igényelhetnek. A segítséget azok a helyi családok kaphatják meg, amelyeknél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 400 ezer forintot, közölte az intézmény. A támogatást papírírószer vásárlására lehet majd felhasználni a programhoz csatlakozó helyi üzletekben. Az igényléseket június 1-től várják a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Az önkormányzat számításai szerint több mint 300 gyermek családja részesülhet a támogatásból. Felhős, esős időre készülhetünk. A Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arrafelé. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és a keleti határvidékeken. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, az előző pedig egy olyan dal, ami egy hét és egy nap múlva, vagyis jövő héten vasárnap tuti, hogy élőben is pörög majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon, vagyis hát nem, hogy pörög, hanem, hogy előadják. Az előadók a színpadon, Tóth Abigail és Accent, mert hogy mind a két elképesztően tehetséges énekes meghívtuk, és itt is lesznek. Na, ez viszont közben egy újabb óra és egy újabb nagy kedvenc, amit indítok, Penny Kedő Disco High Hopes, a telefon Viber is SMS számon

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy olyan DJ és producer, aki 22 évesen kezdte a zenei pályát, 25 évesen pedig már a DJ Mag Top 100-as listáján is rajta volt, a 75. helyen nyitott egyébként, és aki azóta is folyamatosan hozza a sikereket, jövő héten vasárnap pedig a rádió egy születésnapi fesztiválon is zenél majd. Ő Sam Feld, aki Rosalinnel közösen hozza most az igazi mai slágert, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pár perc és hozom azt az előadót, akit a 30 legnagyobb jelenlegi amerikai dalszerző közé választottak most. Ő Taylor Swift. Ez pedig az igazi mai sláger, a The Fate of Ophelia, amit a hírek után indítok itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Korszerű vízórákra cserélik a mérőket Kecskeméten. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Borral és versekkel idézték meg Petőfi korát Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új rádiós vízmérőket szerelnek fel több kecskeméti önkormányzati lakásban, ami kisebb rezsinövekedést is jelent majd az érintettek számára, olvasható a hírös.hu oldalán. A közgyűlés döntése alapján július 1-től havi 92 forinttal emelkedik azoknak a lakásoknak a költsége, ahol a Bácsvíz ZRT végzi el a vízóra cserét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint mintegy 550 lakásban járt le a mellékvízmérők hitelessége, ezért vált szükségessé a csere. Az új mérők távolról is leolvashatók lesznek, így korszerűbb és pontosabb adatgyűjtést tesznek lehetővé. Az adatfeldolgozó rendszer kiépítését a szolgáltató térítésmentesen vállalja, az üzemeltetés költsége azonban évente 1100 forintot jelent lakásonként. A változás többek között a Horváth Dömekörúti, a Mátis Kálmán utcai és a Széchenyi Sétányi önkormányzati lakásokat érinti. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadával lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést,

0: írja a Félegyházi közlöny. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor, a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli-délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy Lady Gaga pedig éppen lepörgette minden idők egyik legsikeresebb turnéját, amiről készült videófelvétel is, a héten pedig ezt az egyik streaming szolgáltatón egyébként be is mutatták, aki nem tudott ott lenni, és hát azért sokan vagyunk így, az akár ott is csekkolhatja. Na, én pedig a következő zenei órát indítom vele. Lady Gaga és a nagy kedvenc az Abrakadabra pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elfogadták Kecskemét 2025-ös zárszámadását, újra megnyitja kapuit a kecskeméti városháza. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lezárta a 2025-ös pénzügyi évét Kecskemét önkormányzata, a közgyűlés elfogadta a város zárszámadásáról szóló rendeletét, írja a híres.hu. A polgármester Szemerei Népataki Klaudia szerint a megyeszékhely pénzügyi helyzete továbbra is stabil, és kevés magyar város rendelkezik hasonló gazdasági mutatókkal. A beszámoló alapján az önkormányzat tavaly összesen 54 milliárd forintból gazdálkodott, amelynek jelentős részét saját bevételekből fedezte. A legnagyobb bevételi forrást továbbra is a helyi iparűzési adó jelentette, miközben a költségvetési maradvány meghaladta a 8 milliárd forintot. Az ellenzéki képviselők a működési kiadások arányára és a likviditási helyzetre is rákérdeztek a vita során. A közgyűlés végül 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a zárszámadást. Május 20-a és 25-e között ismét megrendezik a Nyitott Városháza programsorozatot Kecskeméten. A rendezvény idején a Kecskeméti Városháza koncertekkel, színházi estekkel, városi sétákkal és családi programokkal várja az érdeklődőket, írja baum.hu. A programsorozat nyitányaként Kodály Zoltán új bronzszobrát avatják fel, majd a Kodály iskola növendékei adnak koncertet. A következő napokban történelmi előadások, zenés estek és interaktív foglalkozások is szerepelnek a kínálatban. A programok ingyenesen látogathatók. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Edvan Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, hogy a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor, a Dunántúlon egyre többfelé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli-délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul. Nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét, jó pihenést, a mikrofonnál Király Tamás, 7 óra után járunk egy picivel, Balázsék pedig valami elképesztő nagyot mentek ezen a héten. Szenzációs volt a délutáni roadshow, remélem, hogy sokan tudták követni. Aki viszont erről arról lemaradt, annak jó hír, hogy már csak egy óra is jön a Balázsék Weekend a hét legjobb pillanataival. Addig pedig ilyen nagy kedvenceket hozok megállás nélkül, mint a Sophie and the Giants, Purple Disco Machine és a Paradise. Ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexát hozom, akiről sokan talán nem tudják, de nagyon jó dalszerző, és még bőven azelőtt, hogy népszerű énekes lett volna, már írt nagy slágereket többek között, hát olyan előadóknak, mint Eminem, vagy éppen Rihanna. Bizonyám. Na ez viszont most egy elképesztően nagy kedvenc, Faithless korábbi klasszikusából, az igazi mai sláger Bibi Rexától, a New Religion, ezt indítom a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak egy hét és egy nap jövő héten vasárnap. 17 órától startol a Rádió egy születésnapi fesztivál, ahol a Rádió egy DJ-k mellett jön majd Cyril, Sam Feld, a Swiss Disco, valamint Tóth Abigail és Accent párosa is. Hát a párosból a hírek után Accent érkezik. Az igazi mai sláger Don't Leave már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata. Ma van a cöliákia világnapja. 40 ezer forintos támogatást kapnak az elsősök családjai Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én délután a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben, írja a híres.hu. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyzőhöz. A beadványok személyesen, postai úton vagy e-mailben is elküldhetők. A közmeghallgatás online részvétellel is követhető lesz azok számára, akik nem tudnak személyesen megjelenni. A rendezvény június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Ma van a cöliákia világnapja, a lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, hogy idén mi áll ennek középpontjában.
2: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
1: Új támogatási programot indít Kiskunfélegyháza önkormányzata az iskolakezdés megkönnyítésére. Csányi József polgármester bejelentette, hogy a 2026-27-es tanévben első osztályt kezdő gyermekek családjai egyszeri 40 ezer forintos támogatást igényelhetnek. A segítséget azok a helyi családok kaphatják meg, amelyeknél az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 400 ezer forintot, közölte az intézmény.

0: Ősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és gyorsan matekoztam az előbb egy picit, 203 óra és 15 perc, ekkor indul a Rádió egy születésnapi fesztivál, ami hát sokkal egyszerűbb úgy mondani, hogy jövő héten vasárnap, 17 órától. Hatalmasat bulizunk majd. 8 órától viszont most Balázsék jönnek, miközben a Balázsék Weekenddel, az igazi mai slágerek között pedig még Teddy Swims-szel készültem ez a The Door. Király Tamás hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasár.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor a

0: hallgatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Festool Roadshow Kecskeméten. Május 20-án a Molnár Fatelep parkolójában a Klebersberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonsága is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. Kisgéponline.hu.
8: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíko 7 szuperhibrid.
9: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
8: Irány az Osan, spórolj okosan!
10: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga?
11: Intézzen mindent egy helyen,
10: Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy- és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban.
11: Nálunk az ügyfél az első.
10: Részletek diósgumi.hu.
12: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
13: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
14: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
15: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, május 16-án, Lajos Mizsén, a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
16: Kecskemét, figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
17: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
18: korszerű vízórákra cserélik a mérőket Kecskeméten. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Borral és versekkel idézték meg Petőfi korát Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új rádiós vízmérőket szerelnek fel több kecskeméti önkormányzati lakásban, ami kisebb rezsinövekedést is jelent majd az érintettek számára, olvasható a hiros.hu oldalán. A közgyűlés döntése alapján július 1-től havi 92 forinttal emelkedik azoknak a lakásoknak a költsége, ahol a Bácsvíz ZRT végzi el a vízóra cserét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint mintegy 550 lakásban járt le a mellékvízmérők hitelessége, ezért vált szükségessé a csere. Az új mérők távolról is leolvashatók lesznek, így korszerűbb és pontosabb adatgyűjtést tesznek lehetővé. Az adatfeldolgozó rendszer kiépítését a szolgáltató térítésmentesen vállalja, az üzemeltetés költsége azonban évente 1100 forintot jelent lakásonként. A változás többek között a Horváth Dömekörúti, a Mátis Kálmán utcai és a Széchenyi Sétányi önkormányzat lakásokat érinti. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadával lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
19: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is pár.
18: A bor és az irodalom kapcsolatát állított a középpontba a Petőfi Asztal Társaság legutóbbi estje Kiskunfélegyházán. Az est során szó esett Petőfi korának szőlőfajtáiról és borászati hagyományairól is, miközben bordalok és irodalmi részletek idézték meg a korszak hangulatát. A programot a Kiskun Múzeum és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület szervezte, írja a félegyházi közlöny. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
20: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
21: Aztán pedig megérkezett vendégünk, Törőcsik Zsófi. Hello Zsófi, jó reggel!
22: Sziasztok!
21: Ciao. A magyar szabadtüdős búvársport, hát hogy is mondjam, csak legeredményesebb képviselője, mondhatjuk ezt így ebben a formában, most az vagy?
22: Talán igen.
21: Talán igen. Megtiszteltetésért bennünket, hogy miattunk jöttél haza most Ilyakából, vagy az interjú
22: igen.
21: miatt. Mit csinálsz kint? Ott éppen történik valami?
22: Hát odaértünk haza ugye Fülöp-szigeteki edzőtáborból, és ott majd folytatom a felkészülést. Egy kicsit ilyen, kicsit itthon, kicsit ott.
21: Fülöp-szigeteken merre volt az edzőtábor? Melyik szigeten?
22: Mabini.
21: Aha.
22: Batangas.
21: Azért az...
23: Mi a víz arra felé?
22: Eléggé.
21: Neked a dorogító, a dorogító, az nem az,
23: már fú, ott
21: már nem lehet a szabadidős merülni. Na most várjál csak, hogy tisztázzuk a sportot, ez mindenkinek egyértelmű legyen. Ugye ez nem az, vagy az is volt neked, ugye, amikor medencében leföl, de ez igazából itt lefelé mész, ugye?
22: Igen,
21: tehát egy kötél
22: igen.
21: segítségével, lassú zen mozgásban, egy csipesszel az orrotokon mentek lefelé, való fordultok, jöttök föl. Mondom ezt a laikusokat.
22: Egész pontosan.
23: Jó, de várjál, ugye ebből van olyan, amikor lehúznak egy ilyen gépezettel, van olyan, amikor uszonnyal csinálod, van olyan, amikor fölfelé már csak nem tudom mit csinálsz, de ebből több van.
22: Igen, igen, a gépezettel, amikor lehúznak, azt egy ilyen szánkónak hívják, az abszolút olyan sport, amit lehet csinálni, de nincs belőle verseny, tehát hogy az egy ilyen, nem tudom, Guinness rekord jellegű történet, amiben mi versenyzünk, annak négy fajtája van ennek a mélymerülésnek. Az egyik, amikor egyáltalán nincs rajtad úszony, és nem is érhetsz hozzá a kötélhez, tehát ha hozzáérsz a kötélhez, vagyis húzod magad rajta, akkor kizárnak, vagyis úszni kell lefelé és fölfelé is végig. Utána van kétféle úszonyos, az egyik az egybe úszony, egy ilyen delfin úszonynak kell elképzelni, mind a két lábad egy úszonyban van benne. Van olyan, amikor a bifinnel mész, amikor mindegyik kettő lábadon külön van, igen, és van az, amiben most a világcsúcsot sikerült felállítani, amikor pedig húzod magad végig lefelé
21: és fölfelé is a kötélen. De várjál neked, ez úgy jött, azt olvastam ugye itt a kis castingban, hogy te valahol Máltán voltál néhány éve, és egyszer csak azt mondtad, hogy ott a fenék, oda le kéne menni. Igen. És leértél a fenékre, ahol palackos búvárok néztek rá nagy szemekkel, hogy te mi az Isten csinálsz 16 méteren. Aki búvárkodik, azt tudja, hogy azért a szabad tüdővel lejárni, fölmenni, az nem egyszerű. Ez így indult neked?
22: Igen, ez így. Annyi, hogy a vízzel azért elég különleges kapcsolatom volt, mert régóta én triatlonoztam 10 évig előtte, kisebb nagyon megszakításokkal, és oda is úgy kerültem le, hogy én állandóan az úszodában akartam lenni, és még a felszínen nem tudtam úszni rendesen, de már a víz alatt a medence aljáról a kis fél fülbevalókat, meg nyakláncokat, nem tudom miket, már gyűjtögettem össze. És akkor 4 éve most már elmentünk Máltára a barátokkal nyaralni, és oda elvittek minket hát így snorkerezni, hogy a víz tetején úszkál, kaptunk egy pipát, meg egy szemüveget, és akkor mennyi aztán ott
23: ez a klavírnyászál. Igen. Meg ötöt ki kell menteni.
21: Igen.
22: Kaptam egy 41-es törött scuba palackos uszonyt, 37-es lábam van, tehát hogy így nagyjából minden passzolt. És volt egy hajóroncs ott lent. De hát akkor én nem tudtam, hogy az milyen mélyen van, csak egy teljesen más világ volt, hogy beletettem a fejem a vízbe, és így Jézus Mária, ott egy hajóroncs, még sose láttam ilyet élő vízben. És akkor így jött az ötlet, hogy hát le kéne menni, meg hadd fogjam már meg azt a hajóroncsot, ha már itt vagyok. És
2: üvöltöttek rád? Ez nincs kifizetve. Csak a felszíne lehet kavirnyálni.
21: Hova megy? Mit csinál? Zsánda úszonyunk.
2: Nem, igazából. Plusz 20 euró lesz.
22: Képbe volt nagyon a vezetőnk, mert hogy jött velünk két búvár gyakorlatilag, akik nyilván nem volt rajtuk palack, de hogy ők úgy próbáltak minket így gájdolni így a víz tetején, hogyha elsodródunk vagy valami, akkor nem menjünk messzire. És akkor ők úgy nagyjából látták, hogy mi a tervem, mert hogy nyilván voltam olyannyira jó fej, hogy nem szóltam senkinek, hogy én nekem...
21: Csak elindultam
22: lefele. És akkor második, harmadikra sikerült, ott megtapogattam a hajót, és
21: milyen
22: igen, ott
21: volt körülbelül?
22: 16
21: méter. 16 méter mélyre. Aha, igen. Azért az így egy elsőre combi, ahol már palackosok voltak.
22: Igen, és ott kavírnyáztak a hajó körül, és emlékszem, az egyikkel így összenéztünk, és láttam az arcán, hogy így nem érti, hogy ez mit csinál itt.
2: Ez már az oxigén hiány lesz.
21: Igen. Nitrogén narkózisban van.
2: Sellő, te vagy a sellő.
21: És ott jöttél rá, vagy ott realizáltad, vagy ott realizálták mások, hogy van valami extra képességed, ami másnak valószínűleg nincs.
22: Igen, ott visszamentem a felszínre, és akkor mondta a Gábor, a vezetőnk, hogy hát ez így nagyon jó, nagyon ügyes vagy, gratulálunk. Két dolog, az egyik, hogy ilyet még egyszer ne. A másik meg, hogy ez, hogyha hazamész, akkor ezzel kéne valamit csinálni, mert hogy ez így nem általános, hogy emberek így lemennek 16-17 méterre.
21: Hát csak a leút meg a fölút hosszú időben, ha ott még egy kicsit úszkálsz, aki lemerült pár méter mélyre úsz, hogy az tudja, hogy mire lemész, már jössz is föl. Tehát a 16-ot lemenni, ott úszkálni, följönni, az
23: hát az átlag az ember idő. Szerintem 3-5 méter között így, ha lemegy, és azonnal jössz föl. Akkor arra már azt mondja, hogy hú, de ügyes
22: és
23: vagyok.
22: Igen, és már igen. Fáj a füle, és igen.
21: És akkor itt jöttél rá, hogy van egy olyan képességed, ezzel el kell kezdeni foglalkozni. Igen. És akkor innentől kezdve elkezdtél merülgetni?
22: Igen, hát akkor ugye hazajöttem, és akkor elkezdtem így kutatni az interneten, hogy mi ez a freediving. Én nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik egy ilyen sport, hogy freediving. És akkor googliztam egy kicsit, és szembe jött a Noxigén apnea klub Magyarországon, az egyetlen épkézláb ilyen apnea klub, és felvettem a kapcsolatot az edzővel, Sopronyi Andrással, akinek elküldtem egy-két videót erről a máltai utazásról, és hát ő utólag mondta nekem, hogy ott látta, hogy oké, akkor ezt a lányt így be kéne húzni ebbe az egyesületbe.
23: És ilyen, hogy magyarországi klub tényleg a dorogító? Vagy itt, de mi a lehetőség?
2: Engem azért, hogy van egy apnoé klub is, mert én nagyon szeretnék belépni.
21: Ez valami nagyon mély medence lehet, amit építettek.
22: A horkolós klub. Hát itthon ugye ennek az egész sportágnak van egy mélymerülős verziója, meg egy olyan, amikor a medencében úszunk. Tehát mindegyiknek az a lényeg, hogy egy levegővel kibír mélyebbre menni, illetve kibír többet úszni a medencében, és hát nyilván itthon a medencés a...
21: Neked az oda-vissza az mennyi most? Az mi volt? Csak hogy értsük az adatokat, aztán majd elindulunk lefelé is.
22: Hát
21: csak
22: ott monóval én tartom a világcsúcsot, 300 métert úztam egy levegővel.
23: Ez az volt, amit csak férfi tudott eddig megcsinálni.
22: Igen.
21: Tehát várj, azért ezt értelmezők. Tehát 300 méter egy 50-es medencében
23: a hathoz.
21: A hatszor úszod le oda-vissza az 50-es medencét egy uszonnyal. Tehát igen, ez a monoúszó, hogy delfin mozgásban. Igen. Hatszor megcsinálod.
2: Igen. De egy levegővel.
23: De még egyszer, de ez egy levegő.
21: Ez mindenfajta rákészülés nélkül adottság, vagy azért erre azért neked is kicsit edzeni kellett?
22: Nem, hát ez nyilván ez...
21: Azért
22: ez,
21: ebben van meló.
22: Igen, igen, abban
2: ez. Hogy lehet megfojtani például?
21: Tehát, nem vízbe sem.
2: Hogy erre volna egy maffia csoport, és azt mondják, hogy addig nem jössz, nem utalod át. Lehet, hogy addig nagyon unnák. Ezt a kezdet, tudom, hogy lehet, hogy...
21: Ez nem akar megfulladni. Inkább vágj be a fülét, valami legyen.
22: Nem kell megfújtani, mert megfojtom magam. Ez többször előfordult, hogy elájultam a víz alatt, mert hogy nem jöttem föl. Tehát éreztem, hogy baj lesz, de hogy egyszerűen annyira átírtam a saját programomat, hogy eldöntöttem, hogy nem fog feljönni. És hát nem jöttem föl, de szerencsére.
21: És
22: hát kipecáztak, igen.
21: Na várjad, hogy ez csak férfi úszta meg, de akkor te ebbe világcsúcsra vagy a nők között, de ezt nem is úszta meg nő. Tehát ez nincs
22: ezt
21: olyan, akit meg
22: kell... nem, a legjobb nő mögöttem 284 méterrel van.
21: Aha,
2: egyszer egy delfin megúszta, és ennyi volt.
21: Egy delfin de belead. És akkor innen indul el az ember lefelé, vagy a kettő párhuzamosan zajlik? Tehát, hogy úszod a merencéket ide-oda, de közben azért edzel lefelé is. Vagy ez egy tök más sztori?
22: Hát ez igazából tök más sztori, és nagyon-nagyon ritka az, hogy ebben a sportágban valaki mind a két fajta freedivingot aktívan űzi, és versenyszerűen űzi, és viszonylag jó eredményekkel van. És nem magam
23: olyan
22: akarom
23: nincs,
22: fényezni,
23: hogy de hogy...
21: Tehát, hogy mind a kettőben
22: tehát ez
21: nem.
22: Nekem a 2025-ös évemben egy olyan mérföldkő volt, hogy ilyet még soha senki nem csinált, se férfi, se nő, hogy a medencés és a mélységi összetett világbajnokságot is megnyerte.
21: A mélység az pedig 100, mennyi? 105
22: most
21: méter.
22: A világcsúcs, a másik számban 108 méterre mentem uszonnyal. Aha.
21: Na, ennek mindjárt átveszünk a stációit, az a süllyedés, emelkedés, mert ez egy külön világ. Tehát ez így csak így mondta, hogy 100 méter, nekem lesétálni a kocsi is. Nagyon megterhelő. Nagyon mérges vagyok, olyan messzire parkolok.
23: Ha van hideg sör a strandon, akkor odáig
21: el. Hajlandó vagyok 100 méter sétálni, de nincs ott a motor vagy a kocsi, akkor semennyit. Azt nézték, hogy neked van-e valamilyen különlegesebb testi képességed, szaturációd, adottságod, oxigénfeldolgozásod, bármi kopoltyúd, mint más embernek, vagy egyszerű genetika, hogy neked ez ennyire megy?
22: Nagyon sok minden illik össze. Igazából abból a szempontból semmi extra nincs bennem, hogy nincs ilyen nagyon extrém méretű tüdőm. Nyilván egy picit az átlagosnál nagyobb van, de tehát semmilyen nagyon extrém kirívó adatom nincs. Igen, egyszerűen csak van egy nagyon erős bázisom, amit a triatlon adott, tehát hogy azt szoktam mondani, hogy megtanultam szenvedni, tehát hogy nem adom föl, és az első jelzéseknél például, amikor jönnek kontrakciók, amikor az agy leküld egy jelet a rekeszizomba, ami megmozdul önkéntelenül, és azzal is egy jelet próbál adni a tüdődnek, hogy mozdítsd már meg, te nem normális. Tehát, hogy ezeket valahogy olyan erővel felül tudom írni, hogy emellett van egy elég magas testtudatom, és egy csomó minden, fizikai edzettség is. Tehát, hogy ezek úgy állnak össze, hogy úgy néz ki, hogy az így.
23: De akkor ez javarészt agyban dől el, hogy mennyit bírok a víz
22: alatt?
23: Elég
22: nagy százaléka, igen. Nyilván, hogyha hiába vagy jó agyban, és hiába tudod mentálisan nagyon jól kezelni a helyzetet, és mondjuk nem esel pánikba, és tudod helyén kezelni az összes helyzetet a víz alatt, hogyha fizikálisan gyenge vagy, akkor...
23: Nem fog akkor menni.
2: Tehát, hogy az durva, igen. Azon gondolkodom, hogy amikor elájulsz a víz alatt, mert ha elájulsz, hogy akkor teljesen visszaállnak ezek a reflexek. Tehát, hogy akkor az lenne az agyadnak az első gondolat, hogy vegyél egy nagy levegőt. Tehát hogy hoznak fel, hogy ne menjen el a tüdőd vízzel?
22: Képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy annyira csodálatos az emberi test, hogy van egy ilyenünk, hogy emlős reflex, ami a kisbabákban ugye nagyon
21: zárnak
22: meg is van.
21: Zárnak,
22: még igen.
21: Minden lezár.
22: És amikor elájulsz a víz alatt, akkor nyilván nem, tehát, hogy ez egy rövid ideig tart, de hogy elájulsz a víz alatt, és kifújod a levegőt, viszont nem szívod be. Tehát, hogy ez egy a safety búvároknak egy nagyon erős jel is, tehát, hogy ez azonnali jelzés gyakorlatilag, hogy nem vagy jól, hogy azt látják, hogy elkezd lassulni a mozgásod, belassulsz, szinte megállsz, és elkezded kifújni a buborékokat, és ott már nincs kérdés, hogy ott azonnal megfognak, és fel.
23: Hány ilyen ájulásunk van, kisasszony?
22: Az igazit, vagy amit anyukám tud, melyiket?
23: Amit anyukám tud, hivatalosan. És ezt megszorozik.
21: És mutasd a kezeddel, a hivatalosat.
2: Az anyukám nulláról tud.
21: Igen.
22: Hát kettőt csináltam, igazából hármat, de kettőt csináltam medencében, mind a kettőt világbajnokságon. Úgy látszik, hogy ez ilyen jó hobbi, hogy csak edzésen, nem csak világbajnokságon.
2: Szeretem, ha néznek, miközben elájulok. Akkor van értelme.
22: Egyet meg mélységben, de azt igazából az tavaly volt, és az már a felszínre jövetel után rájöttem, ez már nem számít. Igen.
21: Ugye már is beszélünk, de akkor nézzük a lefele utat, tehát a rákészülés és a lefele út, mert ugye az külön sztori, hogy mi történik lefele, mi történik fölfele. Mondjuk a világrekord kísérlet. Tehát ugye azt látjuk, hogy van pár mély belélegzés, van egy légzés lassítás, és aztán egy ilyen zenbe kerülés, ugye egy meditáció, én nem is tudom, mit látok a mozgásotokon, de ugye annyira harmonikus, annyira lassú, mintha én félig így aludnátok, vagy így meditálnátok közben. Nagyon érdekes ezt látni kívülről. Mi történik a különböző méterek, mondjuk 20 méterenként, fejedben, a fizikailag, a testedben, tünetekben, amíg leér az ember 105 méterre? Hogy kell elképzelni?
22: Hát elindulni lefelé mindig az első 20-25-30 méter, az nagyon arról szól, hogy azt a levegőt felpumpáld, tehát fölhozzál a tüdődből, az arcodba, ide a pofazacskodba annyi levegőt, amennyi majd elég lesz ahhoz, hogy tudjál egyenlíteni egészen 105 méterig, hiszen nyilván minél lejjebb vagy, annál kevesebbszer kell egyenlíteni, mert annál kisebb a nyomáskülönbség, de az első 20-30 méteren azzal kell legjobban elfoglalva lenned, hogy be van csipeszelve az orrunk, hogy felfújj gyakorlatilag a pofazacskódat maxira.
21: Tehát a tüdőből hozott fel a levegőt, igen, miközben lassú mozdulatokkal az ereszkedés, igen, folyamatos.
22: Igen. És amikor ezt feltöltötted, akkor gyakorlatilag még húzol magadon egy párat, és amikor eléred azt a pontot, amikor már lefelé húz a víz, tehát amikor már nem kell mozognod ahhoz, hogy zuhanjál lefelé.
21: Tehát van egy ilyen pont.
22: Van egy ilyen pont, igen, egy olyan 25-30 méter környékén már gyakorlatilag mozdulatlanok vagyunk, és esünk lefelé. Akkor már igazából, hát idézőjelben csak arra kell figyelni, hogy folyamatosan egyenlítsd a füled, amikor azt érzed, hogy elkezd feszülni, és elkezd.
21: Látod, hogy hány méteren vagy? Változik a szín? Változik a színskála? Vannak méterek megjelölve, hogy hol tartasz? Vagy egyszerűen annyiszor gyakorolod, hogy nagyjából tudod, hogy hány mozdulat után hány méteren vagy?
22: Nagyjából tudod, de igazából két segítségünk van. Az egyik, hogy mindig jó hogy dolog, ha nyitva van a szemed. Egyrészt a nitrogén narkózis is egy kicsit talán kevésbé üt meg. Ez mondjuk engem rám pont nem volt igaz most a Fülöp-szigeteken, de a másik pedig az, hogy van egy óra általában a nyakunkon vagy a fejünk tetején, a kis kapucnink alatt, amire beállítunk mindenki magának egyéni ízlés szerint, beállít bizonyos mélységekben riasztást. És annál a riasztásnál tudod, hogy hanyadik riasztás, akkor körülbelül hol vagy.
21: Tehát azt jelez neked, hogy 80 méter, 100 méter, 70 igen, méter, ott tudod, hogy mit riaszt.
22: Igen, aha. Na most ha ez nincs meg, ami például pont a világcsúcsmerülésemnél nem indult el az órán ez az applikáció, és full vakon mentem lefelé, tehát semmilyen riasztásom nem volt, arra tudtam hagyatkozni, hogy nagyjából figyeltem a vizet, hogy mennyire sötétedik, hol sötétedik, és akkor nagyjából.
23: De várj, lent van egy plató, nem? Tehát ezt előre igen, meg kell mondanod, igen, hogy hány métert akarsz menni.
22: Igen, úgy, és annyira látják a kötelet. Tudod, így
21: ott eléred az alját.
22: Eléred az alját, le kell szakítani egy cetlit.
21: Ott van egy búvár, nem? Nincs, ott van, nincsen.
22: Nincs, senki
21: nincs lent. Nincs lent valaki, aki még 105 méteren, igen.
3: De mantarája, te dájtasz nem
22: legalább.
21: Én azt hittem azért a technika, nem van egy kétpalackos technikai azért 100 méteren.
22: Ha belegondolsz, nem tud mit csinálni. Tehát ha most tegyük fel, te szarul leszel 105 méteren, mit csinál? A palackos búvár nem tud veled följönni, együtt mert neki dekózni, meg
21: neki,
22: kell állni.
21: Neki folyamatosan dekompressziója
22: van. Nem tud neked levegőt se adni, mert hogy akkor ugyanott tartasz, mint ő, hogy te se tudsz onnantól kezdve már fölmenni, mert beszívtál egy olyan bizonyos sűrűségű levegőt, illetve
21: az, az nullán, nullán az kitágul, igen, egy picit a 105 méteren beszívott.
22: Tehát nekünk ugye ez azért van, aha, hogy azzal az egy levegővel megyünk le, és jövünk föl, az nyomódik össze, aha, és tágul ki.
21: A testednek, illetve az agyadnak milyen tünetei és vészjelzései vannak, amikor azt mondja, hogy élni akar, vegyél levegőt, görcsök, rándulások, izmok, agyban, gondolatok, mit csinál a test és a gondolat?
22: Hát legelőször a kontrakciók szoktak jönni, az a görcs, ugye az, amit mondtam, a rekeszizom, amikor elkezd összehúzódni, ez egészen tud nagyon halvány és lágy lenni. És
21: rángásszerű görcsök?
22: Igen, igen. Itt a
21: nyomástól, vagy mitől, vagy az oxigénjei?
22: Nem, hanem amikor az agyad felfogja, hogy nő a széndioxid szint a véredben, nem cserélő ki a levegő, ahogy kéne, csökken az oxigén, akkor elkezd jelet küldeni neked, hogy valami van, nem tudom, hogy mi van, de valami van, vegyél levegőt.
21: Aha.
22: És ennek a jele a kontrakció, amit te azt mondod neki, hogy jó van, majd.
21: Nyugi.
23: Vele, majd majd is.
21: Nagyon kemény.
22: Ne magyarázz, nem majd.
3: Itt értem, már jönnének, csak mondom neked, hogy én már rákattam a végén a kötélnek.
21: Gyere! Melyik a nehezebb? Az agyat helyre tenni a gondolatok szintjén, vagy a fizikai tünetet? Mert ugye mind a kettő lázad egy idő után, gondolom.
22: Az agy egy kicsit nehezebb,
21: az
22: szerintem.
21: Az agymunka és a gondolat
22: tehát, nehezebb. Tehát, hogyha fizikailag képzett vagy megfelelően erre, akkor például el kell viselni a a laktátot, ami egy idő után nyilván, mivel pláne, hogy mozogsz, ha elkezdesz mondjuk edzőterembe googolsz, és simán veszel levegőt, akkor is egy idő után annyira savasodik a combod, hogy beszarsz. Na most ugyanezt csinálni úgy, hogy nem veszel levegőt, tehát hogy az olyan intenzív fájdalom tud lenni, hogy...
21: Ez egy bőr alatti bizsergés, egy melegedés, egy forróság, tűszúrás, ez micsoda?
22: Nagyon brutál izomfájdalom.
21: Izomfájdalom. Igen. Mindez 80-100 méteren, még folyamatosan mozogva lefelé.
22: Igen, igen.
21: Azt a mindenit. Ott már szinte sötét, nem? A 100 méter az már azért...
22: Hát itt most 100 méteren nagyon... Ugye a Fülöp-szigeteknek ez a része, ez ráadásul nem is híres arról, hogy nagyon, nagyon jó a látótávolság, tehát itt mondjuk ilyen 90 méter környékén már viszonylag sötét volt. 100-105-ön meg gyakorlatilag kúk sötét volt. Engem, mikor először, mikor megcsináltam életem első 100 méterét itt ebben a Fülöp-szigeteki edzőtáborban, akkor például úgy megütött a nitrogénnarkózis, hogy vizionáltam. Tehát, hogy én soha nem játszottam a Minecraft játékkal, de tudom, hogy néz ki, és egy az egyben csak és kizárólag fekete, sötétkék és zöld pixeleket láttam.
21: Miközben fogalmam jöttél fölfelé.
22: Nem, már a lefele.
21: De még rutinból csináltad, igen, a mozdulatot, igen, de már halucináltál.
22: Próbáltam keresni a kötelet, mert egy lime, ilyen kivizöld kötelünk volt, és azt próbáltam arra fókuszálni, hogy csak és kizárólag azt nézem, és az is úgy eltűnt az orrom elől, hogy pedig itt volt, nem tudom, 10 centire előttem, hogy csak és kizárólag pixeleket láttam.
21: Azt a mindenségét nekik. Fú, nagyon kemény, mindjárt beszéljük a visszafelé vezető utat, mert az megint egy másik sztori. Ugye?
3: Igen, hagyjál már, ez mennyi idő, amíg leérsz a végére?
22: Hát a 105 méteres merülésem az azt hiszem 3 perc 40, 3:35.
21: Csak lefele?
22: Nem, bocsánat, a lefele az olyan 1:40 környék, 1-2, inkább 2 perc. Tudod képzelni?
21: Dehogy tudom. Vicces. Egy koktéllal ülök a parton, nagyon napozok, és én ránézek a vízre néha a gyerekre, hogy kicsit kedve váltad, kicsit, mert semmit. Tehát a 3:30 az összes, leföl, 3:30.
22: Hát jó esetben igen, de például csináltam 4:48-at is, ami nem volt kellemes, nem önszántamból, de...
23: Van olyan ág is, azt szerintem nem csinálod, amikor csak beleteszed a fejed a vízbe, és nem mozogsz. Igen. Abban mi a világrekord? Ilyen 10
21: perc. Abba 10.
22: A női az 9,5 perc a női.
21: A férfiak 10 fölött vannak. Igen. A leteszi a fejét, nem mozdul, csak bent tartja a fejét. Igen.
3: Ezen még dolgozunk.
21: Igen.
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: A Rádió egy gongleg frissebb hírei.
1: Elfogadták Kecskemét 2025-ös zárszámadását, újra megnyitja kapuit a kecskeméti városháza. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lezárta a 2025-ös pénzügyi évét Kecskemét önkormányzata, a közgyűlés elfogadta a város zárszámadásáról szóló rendeletét, írja a hírös.hu. A polgármester Szemerei Népataki Klaudia szerint a megyeszékhely pénzügyi helyzete továbbra is stabil, és kevés magyar város rendelkezik hasonló gazdasági mutatókkal. A beszámoló alapján az önkormányzat tavaly összesen 54 milliárd forintból gazdálkodott, amelynek jelentős részét saját bevételekből fedezte. A legnagyobb bevételi forrást továbbra is a helyi iparűzési adó jelentette, miközben a költségvetési maradvány meghaladta a 8 milliárd forintot. Az ellenzéki képviselők a működési kiadások arányára és a likviditási helyzetre is rákérdeztek a vita során. A közgyűlés végül 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a zárszámadást. Május 20-a és 25-e között ismét megrendezik a Nyitott Városháza programsorozatot Kecskeméten. A rendezvény idején a Kecskeméti Városháza koncertekkel, színházi estekkel, városi sétákkal és családi programokkal várja az érdeklődőket, írja a baum.hu. A programsorozat nyitányaként Kodály Zoltán új bronzszobrát avatják fel, majd a Kodály iskola növendékei adnak koncertet. A következő napokban történelmi előadások, zenés estek és interaktív foglalkozások is szerepelnek a kínálatban. A programok ingyenesen látogathatók. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Itt van Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, hogy a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
2: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
1: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor, a Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli-délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Folytatjuk tovább a beszélgetést Törőcsik Zsófiával, a Magyar Szabadüdős Búvársport, hát mondhatni legismertebb és legeredményesebb tagja a szerénység nélkül.
1: Magyar, most a világ legismertebb búvárcsaja.
0: A világ legismertebb.
2: Kimondom életem először, hogy a világ, örökös világranglista első helyén vagyok a világon.
0: Wow, ugye 105 méteres csúcs lefelé, 3,5 perc, majdnem 4 perc az a lefelé és a fölfelé út, és hogy ott tartottunk, hogy lent mi történik, megvan a fordulópont, a fizikai tünetek megvannak, az agyi tünetek ugye működnek, rekeszizom görcsöl, elindulsz visszafelé. Az már
3: egy kérdés, bocsánat, mit hallasz itt? Tehát, hogy most már látjuk, hogy mit nem látsz, de hogy, vagy halljuk, hogy mit nem látsz, de hogy milyen érzék ilyenkor a füledben, hogy így feszít, hogy a szívdobogásodat hallod, vagy...
2: Nem, egyébként ez jó kérdés, ezen még nem gondolkoztam sosem. Hát nem tudom, én biztos a felét hallom mindennek, mint amit mások, mert a jobb fülemre süket vagyok amúgy, de igazából

0: ebben borzasztó fegyelem van. Tehát itt a pulzuskontrolltól kezdve a testtudatig, a gondolatok fegyelmezéséig, ebben minden benne van. Amikor nézem, én azon gondolkozom, hogy mennyire könnyednek tűnik, hogy milyen begyakorolt a mozdulatsor, hogy milyen nyugodt, hogy milyen lassú. De közben belül azért valószínűleg azért ez egy nagy harc, de kívülről, amit látsz, amikor ők merülnek, az valami egészen ilyen zenszerű tényleg. Nagyon könnyed, nagyon kecses, fordul visszafele, ugyanaz a mozdulatsor, és ilyen nagyon, nagyon szépen, nagyon könnyedén. Melyik a nehezebb, a visszafele jövő út?
1: Mentálisan a visszafele egy picit könnyebb, mert szerintem igen, mert akkor már tehát akkor már megcsináltad a célmelységet, remélhetőleg a cetli az valahol valamelyik tépőzáron ott van rajtad, amit majd be kell mutatni a bírónak a felszínen. És a visszafele út, akkor már tudsz arra gondolni, hogy most már csak ennyi van.
0: Azt tehát, érzed hogy 80-on, hogy meg lesz, vagy érzed, hogy elrontottad?
1: Általában igen. Igen. Aztán nyilván ez be tud ütni, hogy 20 méteren elájulsz, tehát hogy azért ez nyilván sosem szabad semmit biztosra venni, de úgy én azt gondolom, hogy nagyjából azért tisztában vagy önmagaddal, hogy az, milyen állapotban
0: az
1: vagy.
0: Az ájulásnál van egy pont, mint az altatásnál, hogy érzed, hogy most kicsekkolsz? Vagy úgy ájulsz, hogy nem emlékeztem, hogy elájultam?
1: Mind a kettő van, igen. Van olyan is, amikor kicsekkolsz, egyébként pont így szoktunk mondani mi is, hogy elkezded érezni, hogy veszted a kontrollt.
0: Tehát esik szét a mozdulatsor?
1: Igen, és mint amikor nagyon hirtelen nagyon berúgsz, mesélték, szétese. Hogy milyen, aha. Igen, és hogy egyszerűen csak azt érzed, hogy nem tudod kontrollálni a mozdulatot, és ez kívülről is annyira idézőjelben gyönyörűen látszik, hogy mikor van az a pont, amikor az ember elkezd kiesni.
0: De ott már vannak, tehát 50-en, vagy 40-en, vagy 30-tól már vannak
1: 40-en,
0: is.
1: 40-en, igen, az összes hivatalos versenyen 40 méteren találkozol az első safety buvárral.
2: Aki szintén szabad tűzös.
1: Igen, így van. Nem, igen, mindenki.
0: Tudják, hogy jössz föl, és akkor ő elindul lefelé,
1: igen,
0: és megvár.
1: Nagyjából tudják, hogy mikor, hány, ugye szonárral folyamatosan követnek, nagy világversenyeken kamera is megy le melletted, és tudják, hogy hol jársz körülbelül, és tudják azt is, hogy fentről az első safety buvárnak mikor kell elindulni, hogy ti pont 40
0: aha, és ott, ha bármi van, onnan már ő fölhoz.
1: Onnan már ő fölhoz. Aztán 30 méteren jön még egy, 20 méteren még egy, és a végén már hárman kísérnek föl az utolsó.
0: Milyen, az egyébként nagyon szép, mikor nem nyúlnak hozzá, te már tudod, hogy meg vagy, jössz föl, és csak így kísérnek fölfelé, mert ott van még ugye egy mozdulatsor, amit meg kell,
1: igen,
0: csinálni.
1: Igen,
0: jelenni, csipet levenni, az nagyon szép, és
1: ugye
0: a vadászgépek tudod, így mennek veled föl, az brutál jól néz ki.
3: És milyen érzés az első levegővétel?
1: Hát, ha emlékszel rá, akkor jó, igen. Akkor marha jó. Hát ott nagyon-nagyon arra kell koncentrálni az első 10-15 másodperc. Ugye 15 másodperced van arra, miután az orrod szállt kiért a vízfelszínre, 15 másodperced van, hogy bemutasd azt a protokollt, ami áll egy
0: jel,
1: kézmozdulat.
0: Csipesz, jel, és mondani kell, hogy jól vagy.
1: Igen,
0: van egy, igen,
1: igen,
0: és ez nem mindegy, milyen sorrendben, nem?
1: Van, ha mondjuk összekevered a kettőt, és mondjuk először veszed le a csipeszt, utána azt mondod, hogy I'm okay, és utólag mutatod a jelet, bukta.
0: Ennek van egy sorrendje, hogy hogy mondod, így van.
1: Tehát először felbukkansz, nyilván veszel egy pár levegőt, hogy képbe kerülj, mutatod az oké jelet a kezeddel, lehúzod a csipeszt, és azt mondod, hogy I'm oké.
0: És ha ez igen, láttam, hogy
2: csak összekeverted, akkor kész a 105.
1: És össze is kevertem most, hogy belegondolok, nem, először veszed le a csipeszt, utána az okéjjel, és utána mondod, hogy ám oké.
0: Én láttam olyan videót, hogy elrontja a csaj, és igen, kiabálják neki, hogy csipesz, jel, mond, és a csaj meg van zavarodik a finisről, elrontja, és neki sem tudja elfogni, piros kártya, vagy igen, nem tudom, piros
3: Isten
0: lapot kap, és rossz volt a során, és a csaj egy összetörve, hogy mondja, nem visz egy százszor begyakorolt mozdulat.
2: Volt, érted?
0: Igen, és megúszod. De ott már valószínűleg nem ront az azért világcsúcson, nem?
1: Hát simán ronthatsz, mert egyébként tudsz olyan hipoxiás állapotba kerülni, hogy ezzel is ez az a, egyébként hülyeségnek tűnik, amúgy meg sokszor egyébként hülyeség is ez a szabály, de hogy ez az a célja, hogy a bíró 100%-osan meggyőződjön arról, hogy te képben vagy, és te tudod, hogy mit csinálsz, és tudod, hogy mikor, milyen sorrendben mit kell csinálni.
3: Nehogy valaki akarat ellenére búvárkodjon 105 métert.
0: Igen,
3: készítették.
0: Igen. Ez most egy köze megdönthető, amit te megdöntöttél, vagy beállítottál, vagy most ezzel biztonságban, hogy nincs a környéken senki, aki ezt mondjuk megúszná csajként 105 méter lefele?
1: Hát most per pillanat nem
0: nagyon
1: látok,
0: van a horizonton.
1: De hogy ezt én viszonylag hamar, hát nem viszonylag hamar, mert azért még van egy-két szám, amiben szeretnék most előrébb haladni, de hogy azért ezt szeretném letolni még.
0: És ezt utána te döntöd el, hogy bocsánat, hogy mikor, hol? Tehát azt mondtad, hogy holnap 108 Fülöp-szigetek, akkor berakják neked a kötelet, 108, és mehetsz?
1: Hát egy olyan rendezésű verseny kell hozzá, ami világbajnoki státuszú. Vagy világranglista, nem világranglista, világcsúcs státuszú verseny, tehát ennek megvannak a szabályai, hogy mi kell ahhoz, hogy egy
0: hivatalos legyen.
1: Igen, hivatalos legyen egy ilyen merülés.
0: És mi a méter a 105 után, mi a kövi?
1: Hát meglátjuk, mert a 106, 107, de hogy...
0: Jó, hogy itt már 110 méterenkénti haladás van nagyjából?
1: Hát te döntöd el, csinálhatok akár egyből 110-et is, hogyha azt érzem, hogy én arra most azonnal képes lennék, de hát meglátjuk.
3: Az első kérdésem, hogy amikor már lejeleltél, minden megvan, hogy egy cigire azért gondolom rád.

0: Egy óriási havarnaszi van azért. Kubai szivar belefér.
1: Már megnyújtják neked, mire kim vagy.
2: A cigit és a viszkit a kezembe
0: adják. Igen, egy jó prosecco mindig lecsúszik.
1: Csak az izgalomra, ijegységre. Hogy ilyenkor utána mi a rehabilitáció? Hogy ugyanúgy, tehát mint ami sem történt volna, vagy megviseli a testedet, vagy ilyenkor felszabadul valami iszonyatos örömhormon, mi történik benned?
2: Hát leginkább mentálisan megterhelő, ez a neurológiai rendszernek, az idegrendszernek a legmegterhelőbb. Nyilván ehhez kell az, hogy fizikailag jól legyél, tehát hogyha fizikailag gyenge vagy nem vagy olyan csúcsponton éppen, akkor az is tovább tart, hogy kipihent, de ugye 2-3 napot szoktak mondani minimum egy mélyen merülés után, amíg az idegrendszered is túl feldolgozza azt, hogy most ez
0: hogy
2: mi történt, hogy nem vettem.
0: Ez egy jó nagy sok a szervezetnek, meg az idegrendszernek.
3: Jó az edzőtábor, hétfőn merülsz egyet, a következő csütörtökön.
1: Szerdán sírsz egész nap, azt a csütörtökön merülsz.
0: A pasik milyen mélyen vannak? Náluk mi a rekord? Mennyi
2: hát,
0: választ
2: el? Náluk ugyanebben a számban, amiben én most a 105-öt csináltam, 137 méter a
0: azt a mindenit.
2: Világrekord, ezt pont most csinálta a Petár egyébként a Fülöp-szigeti, ugyanezen a versenyen.
0: És az utánad jövő csaj mennyivel van mögötted nagyjából?
2: 104, ő most 100. Azért választottam a 105-öt.
0: Az belátható.
1: A seggedben vannak.
0: Azt hittem, hogy egy 89.
2: Hát ő most, ha jól tudom, ő most a monóra edz nagyon.
1: A mononukleózisra?
2: Igen. Az egyben úszony, a delfin úszonyos.
0: Lefele.
2: Igen. Úgyhogy egyébként ő is tartja benne a világcsúcsot 123 méterrel, azt hiszem. Úgyhogy...
3: És akkor nyilván ezt akarod megdönteni, amikor
2: hát
3: mondtad,
2: kiderül,
3: hogy...
2: Hát majd nem, most egyelőre azzal kell küzdenem, hogy ezt a nitrogén narkózist, ezt megszokjam.
1: És erre hogy lehet gyakorolni? Van úgy, hogy otthon nitrogén narkózol, hogy egy kicsit kényebb legyen? Vagy...
2: Például csináltunk olyan edzést, mikor kiderült, hogy ez engem így meg tud ütni, akkor csináltunk utána egy olyan edzést, hogy lementem 90 méterre, és 90 méteren 1 perc, 4 másodpercet ott lógtam. Mondanám a levegőbe, de hogy a kötél végén, úgyhogy nem csináltam semmit, hogy egy picit azért 90 méteren már 10 bár nyomás van, és ott azért ott is már elég csúnyán meg tud ütni ez a nitrogén narkózis.
0: Na de az mi garantálja, hogy nincs ott veled senki, hogy te nem indulsz el felszabadulva lefelé, mert annyira betépsz a nitrogén narkózist, hogy effektív az, hogy és még megyek lejjebb. Hát ugye vannak ilyen búvárok is, akik 40-en megkapják, leoldják a cuccot, és elindul lefelé, mert megbolondul az agya. Tehát, hogy...
2: Hát az igen, mondjuk ha leoldod, az gáz, de hogy hozzá vagyunk kötve nyilván egy karabinerrel a kötélhez, úgyhogy nem tudsz csak úgy elúszkálni, hanem egy 1 méter 20 centis drót vagy kötéllel, igen, oda vagy kötve.
0: Felhúzni nem tudnak.
2: De fel tudnak húzni, úgy van kialakítva a rendszer, hogy van egy ellensúly a kötélnek a másik végén, és hogyha valami gáz van, és látják a szonáron vagy a kamerán, hogy nem mozdulsz, nyilván kivéve azt ezt az utolsó edzést, amit mondtam most, hogy
0: ott meg
2: volt beszélve,
0: percet.
2: Hogy egy percet ott lógok, akkor azt a súlyt belökik a víz másik oldalán, és illetve tudnak még húzni is rajta kézzel, és akkor felhúznak ennél a kötélnél.
0: Aha, tehát lemész azért, hogy szokd a nitrogén narkózis állapot, tehát hogy hozzászoktasd az agyadat meg a szervezetedet, ahhoz, hogy ez milyen betépve lenni a nitrogéntől.
2: Igen.
0: Aha.
3: Jó egyébként?
2: Úgy belülről azt érzed, hogy jó, aztán kívülről látod magad a felvételen, és azt mondod, hogy atya úristen. Tehát én például jöttem fölfelé, legalábbis azt hittem, meggyőződésem volt, hogy jövök fölfelé, és egy helyben úszonyoztam. És le kellett jönni a safety búvárnak, értem, mert látta, hogy...
0: Ott kabírnyászol valami, nem nagyon haladsz. Te meg azt hitted, hogy baromira nyomod fölfele.
2: Én meggyőződésem volt, hogy hasítok fölfele.
1: És te miért nem jelentkeztél az űrprogramba amúgy? Mert hogy ezzel a fizikummal, meg ezekkel az adottságokkal...
3: Nem fölfele
1: hogy...
3: akar menni le.
1: Igen, de neked ilyen mindent ki kell próbálnod, amit szerintem, mert ez egy nagyon különleges adottság. Azért ez kevés embernek adatik meg. Hogy van még benne ilyen extrém terved?
2: Hát biztos, egy csomó hülyeséget kipróbáltam, mert biztos nyitott lennék más hülyeségekre is, de egyelőre kevés a víz a világűrben, úgyhogy még annyira nem
1: dolgozunk
2: fogott
1: rajta.
2: Meg.
1: Dolgozunk rajta.
0: Egészen elképesztő. Szponzorok, közvetítés, pénz az van benne ebben a sportágban?
2: Hát egyébként lenne, meg külföldön van is. Itt.
0: Aha.
2: Itthon szponzor az nagyon nagy igény volna rá, hogy szoktuk mondani, de hogy főleg így, hogy elvesztett a munkahelyem is.
0: Emiatt?
1: Nem tudta felvenni a telefont.
0: Valahogy ez a Fülöp-szigeteki dolog, ez nem jött, ez onnan nem tudtam bejárni a munkahelyem.
1: Homofizó volt, és hogy 105 méteren ők.
0: Kényesen érintett őket, hogy 3 hetet a Fülöp-szigeteki edzőtáborban.
3: Majd kirúgtak? De egy világbajnokot? Az hát azért, hello.
2: Hát most, ha én abszolút azt a részét megértem, hogy így is nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az elmúlt egy évben úgy edzettem, hogy elengedtek ezt a videóda. Tehát, hogy én meg tudom érteni, nyilván az ő szempontjukból én egy haszontalan valaki vagyok, mert nagyon büszkék rám, meg szerettek, de hogy egyébként...
1: Mivel foglalkoztál?
2: Én SAP tanácsadó voltam.
1: Az SAP-t rúgta ki?
2: Hát SAP termékeket forgalmaztunk, de nem az SAP cégnél.
1: Ott volt az a nagy buli, most meg kivágjuk az a nagy buli tavaly, ahol törtétre a hátuljára szívták a kokait. Az még oké volt, de ez azért ezt már meghúzzuk alatt.
0: Ami érdekelne még, és amiről nem beszéltünk, hogy a pánikról mesélj már egy kicsit, és a pánik leküzdéséről. Ez egy izgalmas dolog azért a 80-100 méterem.
3: Nyelési nehézségekkel küzdködve.
0: Mióta tudom a GGMC-s, már megnyugodtam.
2: Igen, ezt
0: már megtanulok. Hogy az hogy történik agyban? Mert ugye itt a fizikai tünetekről beszéltünk, a rekeszizmokról beszéltünk, a gondolatokról igen, de amikor elindul, vagy ne agyisten beüt, volt már neked ilyen helyzet? És ezt megtanulni, legyőzni, kontrollálni, kézben tartani magát a pánikot, vagy a halálfélelmet, ami bármikor megjelenhet, nem?
2: Igen, ez egy olyan dolog, amiről sose tudod, hogy ha felbukkan egyáltalán, akkor mikor, milyen helyzetben fog felbukkanni. Nekem én még soha nem éreztem azt, hogy olyan pánikba kerültem volna, hogy ne tudtam volna úrrá lenni rajta. Nyilván egyfajta pániknak hívhatjuk azt is, amikor elindulsz lefelé, és mondjuk érzed, hogy nem szólal meg az órád. És felfogod, hogy most úgy kell lemenned 105 méterre, hogy egyébként
0: hogy nincs meg a segítség.
2: Ingod nincs róla, hogy éppen hol vagy. Tehát, hogy ez is lehet egy ilyen mikro pánikszerű valami, hívhatjuk így, de hogy azonnal a listán a következő pontra át kell ugrani, és azonnal azzal kell elkezdeni foglalkozni, hogy akkor mit csinálok.
0: Tehát,
2: hogy nincs az porondon, hogy...
0: Megjelenhet, de hogy egy borzasztó mentális munkával ez egyfajta karbantartás annak, hogy nem hagyod uralkodni, igen, sem fizikailag, igen, sem lelkileg, tehát, sem gondolatban.
2: Igen. Aha. Nincs olyan opció.
0: Iszonyat koncentráltság azért ez közben, nem?
2: Igen. Hát valószínűleg emiatt is az idegrendszer nagyon elfárad egy ilyen merülés után.
1: Szóval érzed, hogy elfáradt az idegrendszered, vagy vannak ilyen fizikai tünetei?
2: Hát fizikailag is nyilván valamennyire fáradt vagy, de ilyen kifacsart zokni vagy utána egy kicsit. Tehát, hogy nincs kedved beszélgetni, nincs kedved, tehát, hogy egy picit olyan ilyen átkész.
0: Túlélőbe kapcsolsz kicsit.
3: Pont, mint te adás után, hogy fekszel a kanapén.
0: Ahogy megjössz reggel 6 órakor, nincs kedved beszélgetni, senkire szóljon hozzá.
1: A kobuda fellépés, utána mindig ez van. Ez van. De letolsz egy jó fellépést, ugyanezt leülök, és akkor tudod, hogy nem lehet
0: sebezhető vagy, senki ne szóljon hozzá, mindenet pihen. Mert az idegrendszered túlterhelődött, borzasztó.
1: Plusz, hogy hát nekem Balázsak együtt dolgozom, ami 108 méternek felel meg, ha engem kérdezel. Minden nap. Így van.
0: Igen, hát azért ez egészen elképesztő. De akkor ez tényleg maga a testkontroll, meg maga az elmekontroll. Ez a sport, ez erről szól, ez, nem?
2: Igen.
0: Amellett, hogy nyilván tüdőkapacitás és fizikai határok közben azért ez egy elképesztő nagy meditáció, igen, is.
2: Hát egyben. Az, hogy nem engedsz meg magadnak dolgokat. Tehát, hogy amit a tested meg az elméd követel tőled, és azt tudod mondani, hogy nem jövök föl.
1: Hát ez nekem nem megy, mert a legkisebb dolgokra se tudok nemet mondani.
3: Sajtunk
0: el. Balatonszelek.
3: Kéne Balatonszelek.
1: Borzasztó döntés lenne.
0: Hú, nagyon izgi. Mi most a következő edzőtábor, és utána akkor lejjebb tolod? Vagy mi a következő lépcsőfok?
2: Hát attól függetlenül, hogy idén most azt beszéltünk meg, hogy idén inkább a mélységre koncentrálok, de hogy egyébként június első hetében itt Budapesten rendezik a medencés világbajnokságot, a Duna Arénában. Megnézem, hogy mi a helyzet.
1: Megy bántani a többieket
0: szerintem. Ezt a saját magad megdöntése a cél akkor valójában.
2: Igen.
0: Aha.
2: Igen, most igazából Bifinnel tervezek valamit.
1: És nem akarsz így vállalkozni? Ilyen bányatavak felderítése, csak így szabadtüdővel tudod.
2: Hogy az igen, egyik volt kollégám mondta pont tavaly, hogy elmentek vitorlázni 7-8-on, és hogy beesett a nem tudom kinek a nagyon drága napszemüvege, és lemérték a szonárral a vitorláson, hogy 16 méter volt, és senki nem ment leérte, és ott kellett hagyni a napszemüveget. Úgyhogy lehet, hogy indítanom kéne ilyen vállalkozást. Hogy összeszedem
1: kapnak is van egy drónja, még ott a Siófoki kikötőben, csak mondom, hogy...
0: Igen, felhozott szabadtüdővel Balatoni keresén vagy bérelhető. Ott üldögesz egy napfagyon egész drágaságom, ugorjon már földvára, beesett a gyereknek itt az aranyaklánc.
1: Ez óriási, lenne egy kis hajója, tudod, de egy személyes.
0: Azért a Balatonban jó a látótávolság, tudod, tehát ott sranszos bárit megtalálni. Nagyon inspiráló volt. Köszönjük szépen, hogy bejöttél. Egyrészt, hogy időt szántál ránk, meg hogy hazajöttél miattunk.
2: Hát köszönöm, hogy itt lehettem.
0: És nagyon drukkolunk, nagyon menő, amit csinálsz.
2: Köszönöm,
0: nagyon szépen.
2: Szépen
0: köszönjük.
1: Megyek neked safety búvának 3 méterre.
2: Jó.
1: Jó, ott foglak várni. Jó, hogy a Fülöp-szigeteket bevállalom.
3: Mi már láttuk úszni vízben, Zseni.
1: Igen. Én is abban születtem, tudod.
0: Zsófi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapd le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Ezer megmentett élet, 1000 új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy állatotthon alapítvány. Ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszky Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszky Autóbontó.
11: Kecskemét, figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
12: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 15-e, 17-e között Kiskörösön, a Város Alapítók Napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
13: Festool Roadshow Kecskeméten. Május 20-án a Molnár Fatelet parkolójában a Klebersberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonsága is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. kisgéponline.hu.
14: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
15: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
14: Irányozosan, spórolj okosan!
16: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 9159 316. www.carmax.hu.
17: Állást keresel Kecskeméten? Legyen szó fizikai, betonított vagy akár irodai munkáról, nálunk megtalálod a helyet. Csatlakozz a Phoenix Mekánó csapatához. Kiszámítható munkarend, biztos háttér, fejlődési lehetőség. Ne várj tovább! Jelentkezz most a phoenix-mekano.hu oldalon. Phoenix Mekánó. Stabil munka, biztos jövő.
18: 20%-os kuponnapok 4 napon át az Alföld áruházban. Szerdától szombatig 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponnal. Most érdemes beszerezni ruhát, cipőt, játékot, papírírószert vagy bármi mást az áruházi osztályokon. Szerdától szombat 16 óráig 20%-os akcióval várja az Alföld áruház.
19: Május 24. Budapest Park.

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata. Ma van a Cöliákia világnapja. 40 ezer forintos támogatást kapnak az elsősök családjai Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én délután a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben, írja a hiros.hu. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyzőhöz. A beadványok személyesen, postai úton vagy e-mailben is elküldhetők. A közmeghallgatás online részvétellel is követhető lesz azok számára, akik nem tudnak személyesen megjelenni. A rendezvény június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Ma van a Cöliákia világnapja, a lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, hogy idén mi áll ennek középpontjában.
3: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
2: Új támogatási programot indít Kiskunfélegyháza önkormányzata az iskolakezdés megkönnyítésére. Csányi József polgármester bejelentette, hogy a 2026-27-es tanévben első osztályt kezdő gyermekek családjai egyszeri 40 ezer forintos támogatást igényelhetnek. A segítséget azok a helyi családok kaphatják meg, amelyeknél az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 400 ezer forintot, közölte az intézmény. A támogatást papírírószer vásárlására lehet majd felhasználni a programhoz csatlakozó helyi üzletekben. Az igényléseket június 1-től várják a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Az önkormányzat számításai szerint több mint 300 gyermek családja részesülhet a támogatásból. Felhős, esős időre készülhetünk. A Dunántúlon továbbra is nagy részt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arrafelé. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és a keleti határvidékeken. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Hey, és itt vagyunk! Azt a sikítást nézd meg!
6: Nem lesz fotó!
5: Mekkorára tudod nyitni a szádat? Neked kellett volna az evőverset csinálni, az elsősorban.
6: Nekem?
5: A hölgynek ott melletted, aki a fotót kérte. Ott van akarás.
6: Hello?
7: Van.
5: Ott van akarás, azt látom. Azt a mindenség itt neki.
6: Mit akarsz? Nagy, azt mondta Balázs, hogy van akarás.
7: Van már minden.
5: Egy fotó? De nézd!
6: Megvan már minden.
7: Egy forralatot hozzon valaki, hogy
8: csinálhatunk még egy képet, Balázs.
5: Tessék?
8: Csinálhatunk még egy képet.
5: Na ne csináld.
8: Gyere!
5: Igen,
6: már csináltál vele?
8: Egyet, de a barátnőm nem.
5: Szegény. Ízik közöttünk a levegő, úgy érzem, hogy
7: azt nem érzem. Etú hotelben szükség lesz a biztonságiakra, mert...
5: Igen.
8: Itt dolgoznék még mindig Győrbe.
5: Már hol dolgozol? Kirúgtak?
8: Mosomagyaróváron.
5: Hát mi is, az nem jó?
7: Óvár.
5: Az nem oké? Óvári vagy?
8: De, csak hát könnyebb lenne, nem?
5: Micsoda, ha itt dolgoznál Győrbe? Ja, hogy akkor este szabad lennél, arra gondolsz? Aha, picit rámerős alázó, de oké, lehet ezt így csinálni.
6: Konkrét céljaim
5: vannak. Most minek lopjuk az időt, nem? Tehát most érted? Hát most hova nincs idő, mert meghalunk nem sokára.
9: Én ezt a módszert felismerem, navos.
6: Nyomulós. Ezt egyébként te tényleg be kéne vezetni, hogy bizonyos kor után már most mit? Kérdezd meg, hogy
5: ennyi.
6: Ugye? Az gyerek.
5: Mit csinálsz este? Igen, te is.
6: Mehetünk, de nem.
5: Megyünk, ne húzzuk az időt. Meghalunk holnap, ma még legyünk egymásé. Így van.
8: Motorozol meg minden, tudod, motorozol meg minden, ki tudja.
5: Előbb-utóbb meghalsz, köszönöm a jó kívánságokat, ne rendes vagy, motorozol, ki tudja.
9: Meg az a sok kreatív, ki tudja, mit csinál veled.
5: Még előbb-utóbb elütnek, hát még akkor előtte éljünk a mának. És mit dolgozol a tóváron, mit csinálsz?
8: Pincér vagyok.
5: Azt a mindenit, igen?
6: Ott itt maradtál, nem jársz ki Ausztriába? Nem. Jó a lóvé azért?
8: Ja.
5: Gyerekek, hát azért, na azért álljunk meg egy fontos dolog. Hát milyen nap van ma? Na milyen napom van ma?
6: Hétfő!
5: Hát ki ünnepli ma a születésnapját, halljuk hangot? Hát kinek van ma születésnapja? Gyerekek, a hangotokat szeretnék hallani egy ilyen kis közös gyűrű kis ünneplése.
6: Júj, de szép torta!
5: Ha már itt vagyunk. Isten kétesen sokáig Rákóczi Feri. A 63. születésnapon.
6: Nagyon köszönöm, megjegyeztem!
5: Boldog születésnapot, Feri!
6: Nagyon szép arany motor van a tortámon. Milyen ízű?
5: Gondoltam, énekeljük együtt, ez az adal, amit nem lehet elénekelni.
6: Happy birthday!
5: Mikor jön? Fújj de, Feri, fújj de!
6: Nem lehet, hülye vagy.
5: Ja, ezt nem lehet elfújni.
6: Most
5: na, a refrén, gyerekek! Én! Hey! Happy birthday!
6: Kiégett az ingem!
5: Happy birthday, Feri!
6: Ez az.
5: Mostantól kezdve...
6: Bácsinak szólítasz.
5: A bácsi megszólítás jár a Ferinek. Köszönjük szépen a muzsikát.
9: Harap bele, Feri!
5: Így van.
9: Gyerünk az oldalába.
5: És mindenki, aki mostantól kezdve játszik, vagy megszólal, vagy interjúzunk, egy jó kívánsága lehet Ferinek. De nem ér azt mondani, amit az előző hallgató mondott, ki kell találni mindig valami újat, jó?
9: És kerüljük a prostatával kapcsolatos témákat.
6: Ne kerüljük!
5: Kerüljük a prostatával, a végelgyengüléssel kapcsolatos dolgokat, a halállal kapcsolatos dolgokat, mert ugye hát már befordult a sarkon, így a 64. születésnapodon, Ferenc.
6: A következő 65.
5: 65. születésnap, így van. Úgyhogy itt a hölgy az első sorban, itt, aki az előbb beszélt, hogy egy jó kívánságod lehet Ferinek. Mit kívánnál? Hogy tiszta szívből, őszintén, nem ilyen, hogy boldog születésnap, meg jó egészséget, hagyjuk a közéget. Egy dolgot kívánsz, mit kívánnál?
6: Mondd azt, amit Balázsnak mondanál. Na? Én megértem a szerelmet.
5: Hosszú szerelmes éjszakákat, átszeretkezett hajnalokat.
9: Erősebb fogzománcot.
5: Kevesebb szuvasfogat.
6: Nagyon bár, jó, amit... jó inkontinencia bekeltem.
5: Mi egy jó kívánságot lehet, mostantól ezzel mindenki mond egy
8: nem
5: jó kívánságot.
8: Nem gondolkoztam ezen.
5: Ez a kívánságot Ferinek.
6: Kell, drágám, az nagy baj.
10: Sok százezer kilométer, balesetmentes kilométer.
5: Hova, honnan jöttél? Az ORFK-tól? Komolyan mondom, ilyet? Elhiszed, ilyen kívánságot?
6: Várjál már, ő a polgi haverja.
5: Ja, balesetmentes közlekedést kívánunk, hogy tanasszál neki, gyerekek.
6: Na jó, te is kívánhat.
11: Ugyanezt akartam mondani.
6: Hagyjad már!
12: Máté vagyok, és igen. Michelin csillagot.
5: Michelin csillagot!
6: De drága vagy!
8: Figyelj!
5: Ettél már Feriné, hát attól nagyon messze van.
8: Nem is
6: bizonyám! Hát nem
5: is kerül.
9: Figyelj, arany már hamarabb össze fog jönni.
5: De ez egy jó kívánság volt. Kicsit gondolkoztál, kicsit jó. Kinek van mi kívánsága?
9: De nem kell ilyen irracionális legyen. Tehát egy plusz egy centit meg...
5: Gyere közelebb, itt egy szemüveges hölgy, barna szemüvegbe. Ketten is érkezik.
6: Nagyon jót fog mondani.
5: Jön a kívánság. Figyelj, igen.
11: Dúshaja csokáig, a füled érjen bokáig.
5: Azt a mindenit, de hideg kitaláltad ezt. Dúshaja csokáig, füled érjen bokáig. Jó, várjál, ott még egy barna napszövegben lány, te még neked volt egy kívánságod? Hol van? Ott, gyere, egy kívánság. Igen, te kis túlvezérel, gyere
6: na,
5: ide.
6: Gyere.
5: Ott, picit.
6: Nézd, igen, a barátnője súgja, miért nem mondod te?
5: Már kaptál fotót, mindent kaptál.
8: Jó, ki. Én a Balázs kedvenc zöld turmixát kívánom neked.
5: A Balázs kedvenc zöld, amitől fostam egy hétig, ez
6: igen,
5: az?
6: Igen, szerintem tényleg? Igen.
5: Hát haver, nagyon ezt megcsinálom neked, vagy. A rojtosra fosod a budit egy hétig a motorozás alatt, úgyhogy...
6: Na mondjad, de kicsim, szépen. De mit kívánsz
5: mi a kívánság?
13: Ingedet össze, ne piszkolja.
5: Jaj,
6: nagyon kedves vagy, hát igen, ez az ünneplő, ezt minden évben egyszer veszem föl május 11-én.
5: A, milyen durva van az, hogy inkább ismerd el végre, hogy te vagy az apukám.
6: Az jó, meg, jó sikerül gyerek, szívesen vállalom.
5: Mi a kívánság?
11: Sziasztok, ne legyen lyukas a gumi, se így, se úgy.
6: ez
5: gyerekek, komolyan mondom.
6: És rejtett üzenettel érted, meg van csinálva.
5: Mi van veletek, győriek? Azt kívántok, amit akartok, és azt kívánjátok, hogy ne legyen lyukas a gumi egy 53 éves embernek, hát nem is szexel már. Nincs veszélyben.
6: Honnan tudod te ezt? Beszéltem éjszaka álmomban?
5: Morogtál álmomban.
9: Lelkezés közben furcsa jött ki.
5: Na jól van gyerekek, hírajátékunk jön közben akkor?
6: Akkor gyerünk.
5: Hírajátékunkhoz. Üljen nyugodtan, nem mozdul, intézem. Maradjál, érezd, dapozzál. Figyelj, intézzük,
9: amúgy most
5: nem
9: pont az a 15 perc D-vitamint szedem össze, amire szüksége van a bőrömnek.
5: Azért, napozgassál, hogy intézzük.
9: Hány faktoros napvidőt kellettem felkennem, de semmi nincs rajtam, úgyhogy ez bukta.
5: Igen.
9: Elmondanám nektek, hogy... hogy Feri most kín van köztetek, tehát ez azt jelenti, hogy akkor lehet ölelkezni.
6: Így van, tehát... és lesz.
5: Kelj fel és járj. Ja, te gyerek vagy, nem tudsz. Jól van. Te még csecsemő vagy, nem tudsz járni. Jól
6: mi
5: van, oké.
6: Okay. Mi ez, mondja?
14: Pálinka.
6: Körtepálinka.
5: És ezt Feri, én is ittam belőle.
6: Te fontad
5: hallod?
6: Be.
5: Vigyázz, mert nem látok azóta, csak mondom, hogy mindenkit lemérgez a csávó.
6: Tudod, én évek óta nem ittam alkoholt.
14: Akkor jó.
5: Egyébként nagyon finom.
14: Ezt kívánom színapodra.
5: Feri, egyébként elmondom, hogy jó a pálinkája, én ittam el
6: én
5: egyet.
6: Én tulajdonképpen szoktam néha inni. Tényleg, de tényleg jó, mert pálinkából azért annyira mellé ki az, aki már ivott nagyon rosszat.
9: Feri, 56 éves vagy, ugye? Nincs mit veszítened.
5: Kocincsál már egyet, Feri, jó, tényleg ne legyél puha. Én már leteszteltem, mondom, mert ittam egyet, tényleg rendben van.
6: Boldog, boldog, boldog.
5: Annyi, hogy a fél szememre nem látok azóta, de
6: te vagy a Márk? Nagyon jó.
9: Amíg Feri megisz, elmesél neked Balázs.
5: Igen.
9: Fogod szeretnek.
6: Isteni.
9: Tényleg jó egyébként. Új Facebook csoportot.
5: Igen. Nem,
6: tényleg jó pálinka.
9: A nyestel küzdők Facebook csoportját találtam meg.
5: A nyestel küzdők Facebook csoportja?
9: A nyestel küzdők.
5: És az micsoda? Ott mi történik?
9: Ez egy egészen nagy Facebook csoport, ahol az emberek megosztják a problémájukat a beköltöző, rátörő nyestekkel. És kiderült, hogy a nyestek a kocsi tetején lévő rövid ilyen antennákat arra használják, hogy... hát megpocsékolják őket.
5: Az antennákat?
9: Azt a picit.
5: Meg a szigetelés, megeszik az autódat alulról, megrágják. Igen, de azt
9: csinálják, hogy oda mennek este, a kamerák felvételei ott vannak kint a Facebook csoportban, de mennek is a kis fenekük.
6: De várjál már!
9: Megpocsékolják, és utána pedig elhagyják a helyet, de hogyha jó volt, akkor visszamennek utána minden este csak oda, hogy elvégezzék.
5: Hogy szeretkezzenek az antennával.
6: Egy antennát nem lehet megpocsékolni.
5: De várjál, de nem magas az inger küszöb azért.
9: Figyelj, és ezen felül van még hobbiuk is a nyesteknek.
5: Igen?
9: Például tegnap előkerült egy nyest, aki egy szál kolbászt, most figyelj, egy szál kolbászt és egy szelet kenyeret bevitt a motorház tető alá, és begyűrködte a motor.
5: Persze, és cilinderben volt, és elszívott egy szivar. Hagyjál már, olyan csoportokat olvasol, ezt olyan csoportokat olvas.
9: Mutatom a képeket arról, hogy egy szál kolbászt vesznek ki, és konkrétan az, hogy talált valahol nyest egy szál kolbászt, és bedugta a motorba.
5: Ugye, iszonyat károkat okoznak, megrágják a kocsit alulról, és azt szokták csinálni, hogy kiraknak egy üveget a motorház tetőre, vagy fölül a kocsinak a tetejére, mert az üveg, ahogy megcsillan, attól elvileg fél a nyest. Én fél évig pakoltam üveget a kocsimra, mert elolvastam egy ilyen csoportba, hogy rakjak. Tényleg ott a kolbász. Még tényleg ott a kolbász.
9: Fullos, de nem, tehát
6: de
9: egy szál,
6: betette
9: egy
6: valaki.
9: Full szál kolbász.
5: Begyűrte alulról, várj, alulról van. Tehát begyűrte alulról.
6: Na most a vizes üveg csillogására csak egy-egy ilyen kivezető kérdésem hagyd legyen.
9: Igen.
6: Éjszaka mitől csillog?
5: Ebben nem gondoltam bele, csak kiraktam az üveget fél évig.
9: A holdfény.
5: A holdfénytől. Mert azt mondta valaki, és figyelj, az egész ház, egy társasházban laktam, mindenki üveget pakolt a kocsijára, egy üveget leraktuk, egyébként egy sötét garázsban.
9: Mennyi volt nem... az összintelligencia szintje a társasházban?
5: Hát nem volt egy okos ház, ahol laktam. Tehát, hogy... és én voltam a legokosabb, várjál.
9: Csoport ajánlja? Előző alkoholista volt, és fél az üvegektől.
5: Igen, igen, igen. Traumatikus élménye van a fél literes pálinkás üvegektől, ezért
9: nem, el... én voltam.
5: Nem én csináltam, nem
9: de azt mondják, hogy az a nyest, aki arra vetemedett, hogy a te cuccaidba beférkőzzön, amik hát ugye alapból szagosak.
5: Hát, jó. Mondja ő, akinek ugyanolyan robbant bomba van a kocsijában, és ha hátranyul, négy napos sajtburgerrel még simán megvacsorázik. Ugyanúgy, ahogy én, hat napos banánokat fogyasztok a közlekedési
9: dugóban. De nincs dugóba. Is nyest a kocsimban, ezt szeretném hozzátenni.
5: Igen,
9: igen. Na mindegy, szóval, hogy most nagyon oda fog erre figyelni, rá fogok feküdni erre a dolog. Ha van valakinek nyestes történet, az nyugodtan írja meg, mert utána fogok járni. Oknyomozás.
6: Mindent a nyestekről.
9: Én leszek a
6: Ráskó
9: nyestek, nyestek trütkója.
5: Ben van valaki ebbe a csoportba? Ugye? Na, nézd meg, micsoda érdeklődés. Nézd
9: meg. Hát nyestellen csoport, az a neve. Mi van a bajszodon, Feri? Mi az? Csoki tortát tettél?
6: Még nem. Még nem. De vitettem nektek is a nagyon finom tortámból, nincs mit.
5: Nagyon rendes. Már ilyen pépes egy kicsit így a korodra való tekintettel látom, mert nem tart. Igen, igen, igen, már éreztem, hogy már nem tartalmazott túl sok ilyen grillás a tetején, meg tudod, ilyen keményebb részeket, csak igen, ilyen
9: van benne egy réteg bilagit.
5: Igen. Csak hogy vigyázzunk rád, hogy láttuk a különböző rétegeket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Not even thinking twice, everything's frozen.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Korszerű vízórákra cserélik a mérőket Kecskeméten. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a muzsikál az erdő. Borral és versekkel idézték meg Petőfi korát Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új rádiós vízmérőket szerelnek fel több kecskeméti önkormányzati lakásban, ami kisebb rezsinövekedést is jelent majd az érintettek számára, olvasható a hírös.hu oldalán. A közgyűlés döntése alapján július 1-től havi 92 forinttal emelkedik azoknak a lakásoknak a költsége, ahol a Bácsvíz ZRT végzi el a vízóra cserét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint mintegy 550 lakásban járt le a mellékvízmérők hitelessége, ezért vált szükségessé a csere. Az új mérők távolról is leolvashatók lesznek, így korszerűbb és pontosabb adatgyűjtést tesznek lehetővé. Az adatfeldolgozó rendszer kiépítését a szolgáltató térítésmentesen vállalja, az üzemeltetés költsége azonban évente 1100 forintot jelent lakásonként. A változás többek között a Horváth Dömekörúti, a Mátis Kálmán utcai és a Széchenyi Sétányi önkormányzat lakásokat érinti. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a muzsikál az erdő. Az immár 23. évadával lépett rendezvény sorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta Szabó Lajos erdőmérnök, a muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
2: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosítják.
1: A bor és az irodalom kapcsolatát állította középpontba a Petőfi Asztal Társaság legutóbbi estje Kiskunfélegyházán. Az est során szó esett Petőfi korának szőlőfajtáiról és borászati hagyományairól is, miközben bordalok és irodalmi részletek idézték meg a korszak hangulatát. A programot a Kiskun Múzeum és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület szervezte, írja a Félegyházi közlöny. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor, a Dunántúlon egyre többfelé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli-délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Drága Soproniak, nagyon kitartóak vagytok. Komolyan mondom, tényleg nem hiszitek el. Figyelj, egy hónapot vagy egy fél évet ugrottunk az időjárásba. Tegnap szikrázó napsütés, jó idő, ma mínusz 10 fokkal van hidegebb és brutál szél, de a Soproniak kitartanak. Olyanok, mint
1: ha
0: az
1: egy pulóvert hoztam volna, már kínálnék köztetek, de...
0: De így... Ezt, mint ha én mondtam volna pár éve.
2: Ez gyerekek, ez miattunk van, hogy egyébként itt is jó idő volt tegnap? Aha.
0: Valaki
2: megállapította.
0: Meg vagyunk átkozva, de várjál, valami van Sopronnal, mert valaki tegnap, vagy egy hallgatónk, vagy talán Gábor, vagy nem is tudom, de megállapított, hogy bármikor jöttünk Sopronba az utóbbi évekbe, ott figyelj, ott mindig hideg volt. 3 éve voltunk itt utoljára, talán, ha jól számolunk.
2: Vagy szakadó lehet, eső.
0: Itt szakadó eső, olyan hideg, hogy megőrülsz, hát valamiért Sopronban mi nem tudunk jó időt
1: hozni. De a Volt Fesztivál is ezt tudja, azt mondják, hogy akkor mindig esik, amikor Volt Fesztivál.
0: Volt Fesztivál, és mindig hideg van? Igen.
2: Jó. Ez igaz? Így viselkedtek velünk, akkor nem jövünk többet.
0: Ha ezt tudjátok,
2: ezt akarjátok?
0: Igen.
1: Ugye én már nagyon sok mindent tettem azért, ne gyertek, azt mindig jöttök.
0: Igen, mindig. Mi van? Szeretjük a Soproniakat, és ők is szeretnék minket. Egy nyakbaakasztóért képes vagyok bármire. Itt vagyok kék pulóverben. Itt vagyok kék pulóverben, azt írja.
2: Na, akkor nézzük a bármit.
0: Igen, ránézve. Ránézve is hiszem.

0: A károsanyag kibocsátás.
1: Hát ott nagyon sok, meg a károsanyag fogyasztás is a Kelenföldi pályaudvaron az aluljáróban. Ott nagyon durva dolgok történnek.
0: Elkezdett érdekelni Kelenföld.
1: Igen, Kelenföld nagyon jó hely. És Denis kiderült, hogy 11. kerületi. Na most kérdés, hogy otthon volt-e, bár szombat este, ugye?
0: Tudja, hogy otthon volt. Kisgyerekes apuka, mit csinált volna?
2: Föllép.
1: Hát fellép. Hát
2: ő egy népszerű művész, nem tudom, hallottál-e róla.
0: Szombatonként ritkán lépünk fel ám amúgy, inkább pénteken, meg hétköznap.
1: Válogathattok.
0: Hát nem azt mondta, hogy válogathatunk.
2: Nem, szombaton senki nem hívja őket.
1: Igen, szombaton nem. Na, mindjárt megkérdezzük Denis, mert itt van velünk, ami UFO szakértünk. Hello Denis, jó reggelt, vagy jó délutánt, vagy szép estét. Szia Denis, ciao.
3: Idegen civilizáció és űrlékutatás adatbázis.
1: Na, mi újság van?
3: Figyelj. Mi a helyzet, gyerekek? Itt láttatok a szomszédban? Milyen objektumot? Hogy nézett ki? Hány órakor?
1: Mondom neked a pontos adatokat. Kelenföldön vasárnap délután láttak mozgó repülőtárgyakat a 11. kerületben és Kelenföld fölött. Megerősítették olvasók, hogy valóban ott volt. Nem tudják, hogy mi őrület van állítólag. Láttál-e valami szokatlant?
3: Ilyetem, hát én piacon voltam amúgy azon délután, nem volt friss az áru. Figyelj, nem, ezt nem láttam, de én másfél éve láttam én ezt, a mai napig senki nem hiszel nekem, nem semmi, de léteznek, vannak gyerekek,
0: Denis,
3: és teljesen az ott rajta vagyok.
0: De tudod, hogy ezek téged keresnek?
3: Hát lehet amúgy, lehet, van egy kitartozásom amúgy.
1: Igen, van egy komolyabb tartozás.
0: Ott pont, ahol laksz, ott tűntek fel, ez nem lehet véletlen.
1: Igen, de várj, mit láttál másfél éve? Az mi az a sztori pontos, amit egyszer elmondott?
3: Hát jöttünk haza Makóról, fellépés volt, teltház, vastarsos, nem ez a lényeg.
2: Plusz az italok, ugye? Plusz az italok.
1: Dupla teltház, igen.
3: Ugyanígy csoki van állítva, és van ám pár a feladó, lehet, hogy nem van. És figyelj, lovász bögdös, hogy nézek ott fel, ahogy a kormányt fogom, előttünk a horizonton, 1 kilométer magasan, tényleg egy lebegő tárgy. Nem repülő volt, nem volt rajta megkülönböztető jelzés. Nem, tehát,
1: de nappal látom, vagy éjszaka? Nappal vagy éjszaka? Éjszaka volt.
3: Éjszaka, 22 aha. óra. És az volt a durva, hogy mi mentünk a pályán, és ez a valami, ez állt. Meg sem mozdult, és figyelj,
1: de tudod, hogyha te mész kocsival, akkor a repülő objektum is úgy tűnik, mintha állna, ha mondjuk egymás felé közelítetek, az állónak tűnik. Tehát, hogy ez még azért nem feltétlenül.
3: Igen, de nem volt villogás, semmilyen jelzős nem volt. Ez, az egy különbséget tudok tenni.
0: Jó, milyen színű volt?
3: Hát ilyen kék fényben úszott az alja.
2: És a teteje?
3: Azt nem láttam, a tetejét azt nem láttam.
1: Fénysugár, fényalább, bármi, ami kijött belőle, semmi, csak lebegett a fejetek fölött?
3: Lebegett, igen, és most nyilván itt most mondják, hogy igen, kamu, de volt valami egy közel 50 éves fehér férfi.
0: Ez nem segít a helyzetedet.
2: Na most, ha ő a lovász Laci volt, akkor az minden.
3: Igen.
1: De ő is látta?
3: Igen, ő látta, de mondjuk neki ki voltak az idegei a bocskor miatt.
1: Igen, ő tönkretette a Gábor már évek alatt a buzát. Elég sokat, idegileg ő már mindenbe UFO-t látott. És akkor mi volt? Alámentetek? Vagy szembe kerültetek egymással? Vagy mi lett a sztorival? Egyszer csak eltűnt?
3: Egyszer csak eltűnt. Egy kamion mögé így beálltunk, és eltűnt.
0: De lovász is, vagy csak az UFO?
3: Nem, csak az UFO, és utána mi nem szóltunk egymáshoz, szerintem egy óra.
2: Próbálta fölvedni veletek a kapcsolatot?
3: Nem, de a lovász azt mondta, hogy ha leszállt volna, hogy biztos, hogy oda ment volna. Én meg mondtam neki, hogy biztos, hogy ott hagytalak volna úgy oda.
0: Tudod, amúgy annyira tipikus lovász, nem, hogy oda mentem volna, mentél volna a francokat,
1: persze,
0: mentél volna.
1: Hagyom,
0: sírt volna, és én magzatfúzva zokogott volna az anyósülésen, hogy nyomjad neki,
1: Denis,
0: adjuk már.
1: És akkor ez neked azóta egy aktív földön kívüli tapasztalás, vagy egy valódi élmény, amit nem tudsz megmagyarázni, nem koszos volt a szélvédő, nem volt ott egy pöty, tehát ez neked akkor egy valódi találkozás?
3: Abszolút. Igen.
0: Tehát nem egy Szent János bogár volt.
3: Nem. És én azóta, figyelj, én pásztázom, nézegettem, azóta nem láttam ilyen hasonlót sem, de ez megerősítette, amit már amúgy is én kiskorom óta én, hogy azért nem vagyunk egyedül. Agy nem fogja föl, a szem látja, és így van, nem tudsz értelmet adni neki, hogy akkor tulajdonképpen most
0: figyelj,
3: az, amit lát.
0: Ugyanezt érzem az előadásaidon.
1: Igen, egyszer nem értjük, hogy miről beszélsz, érted? Egy sokk az agynak, csak ülünk és nézzünk előre. Nem tudjuk
0: felfogni. Állok, és nem tudom felfogni.
1: Igen, és akkor ültetek ott a Lacival 1 órát csöndbe? Utána?
3: Nagyjából igen, amúgy se túl sokat beszélgetünk.
1: Amúgy se volt egy aktív társalgás a Lacival, igen. De akkor ez annyira megrázott benneteket, vagy miért?
3: Igen, nem is az, hogy megrázott, mert nem volt félelemérzet, hanem inkább igazából az, hogy így tényleg látsz valamit, amit nem tudom magyarázatot. És nyilván, ha egyedül vagy ott, és egyedül éled át, akkor így még meg is magyarázod magadnak. De amikor ketten látjátok ugyanazt, na az tényleg úgy elgondolkodtató volt. Tehát, hogy inkább ilyen megszeppenés.
1: Ez nem Makó környéke volt? Makó?
3: De ez abszolút Makó.

0: azt mondják, hogy ott van egy világító víztorony, és hogy annak világít a teteje, hogy nem lehet, hogy ti a makói kéken...
1: Nem. Nem, Balázs, nem azért, azt nem, tehát, hogy na, ezt igen, ezt többen...
2: De sötétben nem látod a víztornyot, csak a fényt a tetején.
1: De ez nem Makó közelébe volt, tehát eljöttünk. Azt írták amúgy, hogy vagy a makói víztorony, vagy pedig egy repülő mókus. Még ez volt a kettő.
2: Okay. Nem lehet, hogy a makói víztorony ment utánatok?
1: Nem.
2: Ez
1: sem. Nem.
3: Adtál mindenkinek autogramot, aki kért?
1: Nem nagyon kértek, adtam volna, ha lett volna rá igény.
0: Jó, de én érzem rajtad, hogy ez téged megváltoztatott ez az élmény, hogy ez egy ilyen szakrális találkozás.
1: Nem mondanám, hogy megváltoztatott, inkább azért azt, hogy gyerekek, tényleg olyan nagy ez az univerzum, ez a világ, minden, itt bármi lehet. Hát most akkora nem ez az egész mindenség, hogy elképzelhetetlen, hogy csak mi legyünk. Tehát, hogy ez megerősítette bennem abszolút.
2: Ez igaz, ezt el is tudjuk.
3: Nekem fogadni. Már az is ki van mindenem, hogy ennyien vagyunk. Tehát, hogy már
2: figyelj, van a kerületben mellett közvetlenül egyéb furcsaság is, vagy ezzel kifújtuk
1: a zorrát? Igen, megmondom, mi 2,5 milliós négyzetméter ár, az magad, azt nem tudom hova tenni.
2: Igen, de senki.
0: Azt többen nem tudják hova tenni.
3: Ez azt mentek megnézni.
1: Igen, és ha még erre jönnek az UFO-k, akkor ez még jobban felmegy, úgyhogy nem tudom, nem állunk túl jól így. Ez az egy furcsaság valamit pont.
0: De és a lovászban hogy zárult ez az élmény? Tehát neki is egy ilyen nagy találkozás volt? Vagy ő azt mondta, hogy á, Denis, hülyeség, ez biztos nem az volt. Vagy
1: nem, ő is teljesen, tehát abszolút ő se ugyanebben van. A mai napig, amikor felidézzük, nem tudjuk.
0: Ott jött rá, hogy föl akar mondani. Azt mondta, hogy ez egy olyan élmény volt, én fölmondok. Bemásod, bement a Gáborhoz, megvilágosodott, segbe rúgta.
2: Gábor, én UFO-t láttam, itt a
1: végén. Még egy évet
0: aláírok.
3: Azt írják a hallgatók, hogy navosok voltak.
0: Igen. Nem lehet, hogy az USB kábel bedugva hajtátok, és az tükröződött a szélvédőnként?
1: Nem, gyerekek, azért ennyire nem amatőrben, nem. Ezt most bárki, lehet ezen, nem? Mi láttunk akkor ott valamit, ebbe biztos vagyok.
0: Jó, hát ez figyelj, ez tök menő, azért ez nagyon.
3: Engem miért nem viszel soha ilyen utakra, Denis? Még sosem láttam veled semmit. Na, ez most akkor...
1: Na, majd elmegyünk, akkor elkocsikázgatunk, átaláltunk valamit.
2: Akkor megmutatjuk neked, mi az igazság.
3: Most már legyen már valami, csak a Lacival.
0: Jó vagy egyébként, minden oké?
1: Okay? Jó, minden jó, gyerekek, minden jó, mindent. Jó vagytok?
0: Minden király, abszolút. Sopronban vagyunk, fúj a szél.
3: Vagy nagyon meleg van, vagy nagyon hideg, ezt még nem tudjuk eldönteni.
1: Kitelepedésen vagytok, na.
0: Kitelepedünk, így van. Játszunk és szórakoztatjuk a soproniakat, és ezért hívtunk egy kicsit téged. Akkor vigyázzál magadra, nagyon csókoltatunk.
1: Gyerekek, áradjon!
0: Hülye vagy, már véget érted.
2: Már most hova kampányol? Erről már lecsúsztál.
1: Annyira benne vagyok, gyerekek, hát én ezzel kelek, ezzel fekszem.
0: Reménykedsz egy-két céges buliba, vagy mi van?
1: Nem, az amúgy is jött.
3: Te kaptál felkérés valami minisztériumba?
1: Egyelőre még nem, de majd az afrikai kiküldöttségben úgy van.
2: Intézzük.
3: A Karinti gyűrű közeledik a lakások felé.
1: Egy csádira vagyok.
0: Hát valami esély egyenlőségében azért nem lennél rossz. Tehát, hogy...
3: Humorügyi minisztérium.
0: Humorügyi minisztérium és esély egyenlőségében ott valahol.
1: Ennyi, vagyok rá.
0: Igen, illetve igen.
1: Havi nettó 5 ér, gyerekek, ha van ilyen, szóljatok.
0: Abszolút, igen. Hát mindenki rossz a szói.
2: Már ilyen számlás vagy?
1: Hát az attól függ, de lehetek amúgy.
2: A muszáj, akkor igen.
0: A körútú gyroszosok szakszervezetének
1: elnökek. Jaj, ez a gyroszos, ez 10 éve is szar volt, de mi jó, hogy mindig ezzel is.
3: Denis, el tudom
1: nekem mondani. Mindig jó szórakozó rajta, Balázs.
0: Én imádom.
3: A semmi néző, mindig itt ülök, tehát nekem a legnehezebb. Ezt hallgatom.
0: Jó van, Denis, csókoltatunk. Vigyázz magadra, akkor ölelünk.
1: Puszi nektek,
4: na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapján.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest partban.
0: Délután 5-kor.

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
4: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalamb Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok! Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen! Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri! Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 gong.
9: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 15-17-e között Kiskörösön a Városalapítók napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
10: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovag, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
11: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Jéko 7 szuperhibrid.
12: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
11: Irány az Osan! Spórolj okosan!
13: 20%-os kuponnapok 4 napon át az Alföld áruházban. Szerdától szombatig 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponnal. Most érdemes beszerezni ruhát, cipőt, játékot, papírírószert vagy bármi mást az áruházi osztályokon. Szerdától szombat 16 óráig 20%-os akcióval várja az Alföld áruház.
14: Vadász, íjász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, Military Shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
9: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni és milyen álláslehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 16-án Lajos Mizsén a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
15: Kecskemét, figyelem! Megújult a Herba Hans szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
16: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek. Köszöntsék fel barátaikat. Mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
1: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
17: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kecskemét, Nagykőrös és Csongrád. Kormos Zsolt vagyok, a hangszórókban pedig a rádió egy gong lüktet. Május 16-a van, szombat, 10 óra múlt 7 perccel. És bár az égiek ma egy mediterrán ciklonnal próbálják elrontani a kedvünket, mi nem hagyjuk magunkat. Érezni a városban a szombati hangulatot, a piaci bevásárlólistán lassan mindenki pipálva, és megkezdődött a visszaszámlálás a jövő heti gyermeknapra is. Ennek örömére ma nálunk elindul a Felelsz vagy Mersz, ahol nem csak nosztalgiázunk a klasszikus játékokkal, de brutál jó nyereményeket is szórunk. A tét nem kicsi, családi belépőket és páros VR élményeket nyerhettek az UVR élmény aréna gyereknapi bulijára. És hogy mi a feladat? Írjátok meg, hogy nyerni szeretnétek a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkra, akit visszahívok, választhat. A Felelsznél egy körülírt játékot kell kitalálnotok, a Mersznél pedig egy slágert felismernetek. Ja, és ne feledkezzünk meg a mai ünnepeltekről sem. Isten éltesse a mózeseket és botondokat, de hatalmas pacsi jár a születésnaposoknak is. Tudtátok, hogy Pierce Brosnan is ma fújja el a gyertyákat? Na, ha őt nem is tudjuk behívni a stúdióba, a hangulatunk legalább annyira úriemberes lesz, mint egy James Bond akciófilm. Nem sokára érkeznek majd a netpercek, ahol kiderül, tényleg temethetjük-e a Facebookot. Érdemes lesz tehát velünk maradni. Annál is inkább, mert a folytatásban már is indul egy igazi mai sláger, Blondish, Stevie Appleton és

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató. A Deltanet. www.deltanet.hu
1: 4:11 múlt 2 perccel. A rádió egy gong, Netpercei következnek. Fogadom, hogy a legtöbben már túl vagytok az első adag görgetésen a közösségi oldalakon. De hallottátok-e vajon a legfrissebb városi pletykát a digitális világból? Úgy tűnik, repedezik a fal a Facebook birodalom körül, és a számok is pontosan ezt súgják. Mindenki erről beszél a tech világban, és ha a ti hírfolyamotok is kicsit lassabb vagy unalmasabb mostanában, az nem a véletlen műve. A Meta, tudjátok, ez a Facebook, az Instagram, a Messenger és a WhatsApp közös anyacége nemrég dobta ki a legfrissebb negyedéves jelentését, és hát finoman szólva nem mindenki bontott pezsgőt a központban. Kiderült ugyanis, hogy egyetlen negyedév alatt kerek 20 millió aktív felhasználó mondott búcsút a platformjaiknak. Ez azért nem az a kategória, amire azt mondjuk, hogy se baj, majd holnap visszajönnek. A cég persze próbálja menteni a menthetőt, és külső okokra, internetzavarokra vagy korlátozásokra mutogatnak. De a dologban van egy kis csavar. A Meta ugyanis egyetlen nagy zsákba önti az összes applikáció adatát, és eszük ágában sincs tételesen elárulni, hogy pontosan a Facebookról vagy az Instáról menekülnek-e többen a népek. A befektetők meg is ijedtek rendesen, a részvények árfolyama több mint 7%-ot zuhant, mert senki nem szereti, ha a kedvenc online helye kezd kiürülni, mint egy rosszul sikerült buli hajnalban. De azért ne sajnáljuk őket, nem kell nekik gyűjtést szervezni. Az árbevételük így is 56 milliárd dollár fölé ugrott. Idén több mint 140 milliárd dollár terveznek elégetni szerverekre és adatközpontokra, mert csúnyán alábecsülték, mennyi számítási kapacitás kell a rendszernek. Ez az összeg akkora, hogy abból valószínűleg egész Kecskemétet, Nagykőröst és Csongrádot le lehetne burkolni színarannyal, és még mindig maradna apró a zsebünkben. De ha már a telefon úgyis a kezetekben van, ahelyett, hogy a Facebookon unatkoznátok, inkább használjátok valami sokkal jobbra. Pörög ugyanis a Felelsz vagy Mersz akció a Rádió egy gongon. Ha a Felelsz verziót választjátok, pontosan olyan feladványok jönnek, mint például ez. Képzeljetek el egy játékot, ahol különböző formájú elemek esnek lefelé, és úgy kell őket egymás mellé rakni a képernyőn, hogy ne maradjon üres hely. Ha betelik egy sor, az eltűnik, de ha túl magasra nő a kupac, akkor game over. Ha tudjátok a választ, vagy inkább a Merszre utaztok és felismertek egy magyar slágert, akkor ne habozzatok. Pötyögjétek be a 0620-9414-020-as SMS és Viber számunkat, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen. Mert az UVR Élmény Aréna családi belépői és páros VR jegyei csak rátok várnak. Jöhetnek az üzenetek, és jön egy igazi mai sláger, Selena Gomez és a Single Soon.

Itt a Rádió egy gong. 10:30 lesz, 1 perc múlva. Sokunkban felmerült a kérdés, hogy érdemes-e egyáltalán elindulni otthonról, vagy inkább kuckozzunk be. Egy igazi mediterrán vendég érkezett hozzánk, de sajnos napsütést nem hozott a bőröngyében. Ma egy mediterrán ciklon rázza fel a napunkat, borongós, erősen felhős lesz az ég, és bár kelet felé néha kisüthet a nap. Nálunk inkább a kiadós eső és a zivatarok lesznek a főszereplők. A szél néha megerősödik, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérők most 13 fokot mutatnak, a csúcsérték 18 fok körül alakul. Holnap is marad a záporos kedv, a szél pedig viharossá fokozódik. Mindössze 11 fokot mutatnak majd a hőmérők. Az esernyő tehát ma alapfelszerelés. De ne feledjétek azt sem, hogy a ciklon szó eredetileg a görög kígyó gyűrűjéből származik. Reméljük, minket azért nem szorongat meg túlságosan. Katy Perryvel megyünk tovább.

pörgésben a sportvilág sem pihen. Kezdjük a nemzetközi porondokon, ahol az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság utolsó előtti fordulójában komoly magyar rangadót láthattak a nézők. A két gólpasszig jutó Szoboszlai Dominikkal és a fáradhatatlan Kerkez Milossal felálló Liverpool ugyanis 4-2-es vereséget szenvedett az Aston Villa vendégeként. Ezzel a zakóval a két csapat helyet cserélt a tabellán. A Liverpool visszacsúszott az 5. helyre, míg a 4. pozícióba fellépő Birminghamiek ezzel a győzelemmel már fixen bebiztosították a Bajnokok Ligája indulásukat. Idehaza a labdarúgó NB1 utolsó fordulójának tegnapi nyitánya igazi döntetlen esőt hozott. A Nyíregyháza az utolsó helyen végző Kazinc Barcikával, míg a Puskás Akadémia hazai pályán az MTK-val játszott egyaránt 2-2-es, 4 gólos döntetlent. A bajnoki cím sorsa azonban ma dől el a Győr és a Ferencváros között. A listavezető Eto Kisvárdán, míg a Fradi otthon, a Zalaegerszeg ellen lép pályára délután 17 óra 15 perctől. Várhatóan feszült 90 perc vár ránk. A legnagyobb hazai szenzáció viszont a kecskeméti TE házatájáról érkezett. A legfrissebb sajtóértesülések szerint az NB1-be frissen feljutó Vasas élénken érdeklődik a kecskemét támadója Pálinkás Gergő iránt. A Nemzeti Sport információi szerint a csatár szerződésében egy 55 millió forintos kivásárlási ár szerepel, de az angyalföldiek nem csak pénzt, hanem játékost is adnának cserébe. Az idei szezonban 5 gólig jutó német Barnabást ajánlották fel a KTE-nek. Úgy hírlik, hogy a háttérben már megkezdődtek az egyeztetések a két játékos helycseréjéről. Így Pálinkás a fővárosba költözhet, Németh pedig Kecskeméten folytathatja a következő idényben. Egy ilyen csere alaposan átrendezheti a KTE jövő évi csatársorát, de meglátjuk, mi sül ki a tárgyalásokból. Ezek voltak a sporthírek, nagyjából 10 perc múlva hozom a legfrissebb útinfókat, továbbra is csak igazi mai slágereket pörgetünk. Következik Regan Lily, Chris Willis és a Blue Heart.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 11 óra lesz 9 perc múlva. Az utakon már Jabában zajlik a hétvégi nagyüzem. Sokan a piacról tartanak hazafelé, vagy éppen most indulnak el az esőben. Nézzük, hol kell ma különösen vigyázni a kuplunk pedállal, mert az aszfalton komoly munkálatok zajlanak. Az M5-ös autópályán alaposan átalakul a megszokott rend, különösen a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban. Ott jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóágot lehet használni, a lehajtóág teljesen zárt. Van. Ráadásul a Röszke felé vezető oldalon sem a le, sem a felhajtóág nem üzemel. Ehhez kapcsolódóan a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávra terelik a járműveket, ahol szigorú 60 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. Az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autóút csomópontjánál az útépítők miatt a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős lassulásra kell készülni. Aki pedig a 44-es főúton Kunszentmárton belterületén jár. Az 53-as kilométernél csomópontépítés miatt félpályás lezárásba futhat bele. Ott jelzőrök irányítják a járműveket. Vezessetek óvatosan, mindjárt jövünk a játékkal. A folytatásban pedig érkezik Disturbed és a The Sound of Silence.

0: Szia!
1: Szia, Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából, a vonal túlsó végén pedig Lili.
0: Igen, én vagyok.
1: Mit fogsz csinálni ebben a szottyos időben?
0: Vásárolni megyünk.
1: És utána esetleg szóba kerülhet egy kis társas játék?
0: Lehetséges.
1: Tudod-e, hogy mik a mai nyereményeink?
0: Nem tudom.
1: Mondom már is, egy családi belépő két felnőtt és két gyermek részére, az UVR élmény aréna gyereknapi rendezvényére, és egy páros VR élmény felnőtteknek, és ezért mindössze annyit kellene tenned, elmondod nekem, hogy felelsz, vagy mersz. Ha felelsz, akkor az azt jelenti, ki kell találnod egy társas játékot, amit én körülírok, ha mersz, akkor viszont mutatok neked egy rövid zenei részletet, és meg kell mondani az előadó nevét és a felvétel címét. Felelsz, vagy mersz?
0: Szerintem inkább felelek.
1: Egy társas játékkal kapcsolatban kérdezek, szerintem ismerős lesz. Betűkből kell szavakat kirakni egy táblán, és minél hosszabb vagy ügyesebb szót raksz ki, annál több pontot kap. Melyik lehet ez a játék?
0: A Scrabble.
1: Egyértelmű, te pedig bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk sorsolni a napi fődíjunkat.
0: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
1: Ugye, hogy nem volt nehéz a feladványunk. Ehhez hasonlókra számíthattok a következő órában is. Most viszont rövid reklám következik, utána pedig jönnek a legfrissebb hírek. Nem sokára Ray Daltonnal jövünk vissza, érkezik majd a Do It Again.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Felelsz vagy mersz? A rádió egy gongon. Ezen a hétvégén kétféle módon is nyerhetsz. Pár mondatból, vagy egy zenei részletből kell kitalálnod, melyik játékra gondoltunk. Ha jól ismered a gyerekjátékokat, társas vagy videójátékokat, családi belépőre és felejthetetlen páros VR élményre számíthatsz az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz? A rádió egy gongon. Az UVR Élmény Aréna támogatásával. Rádió
2: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jyskk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitelmax esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet, úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
12: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
13: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
14: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Elfogadták Kecskemét 2025-ös zárszámadását, újra megnyitja kapuit a kecskeméti városháza. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lezárta a 2025-ös pénzügyi évét Kecskemét önkormányzata, a közgyűlés elfogadta a város zárszámadásáról szóló rendeletét, írja a híres.hu. A polgármester Szemerei Népataki Klaudia szerint a megyeszékhely pénzügyi helyzete továbbra is stabil, és kevés magyar város rendelkezik hasonló gazdasági mutatókkal. A beszámoló alapján az önkormányzat tavaly összesen 54 milliárd forintból gazdálkodott, amelynek jelentős részét saját bevételekből fedezte. A legnagyobb bevételi forrást továbbra is a helyi iparűzési adó jelentette, miközben a költségvetési maradvány meghaladta a 8 milliárd forintot. Az ellenzéki képviselők a működési kiadások arányára és a likviditási helyzetre is rákérdeztek a vita során. A közgyűlés végül 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a zárszámadást. Május 20-a és 25-e között ismét megrendezik a Nyitott Városháza programsorozatot Kecskeméten. A rendezvény idején a Kecskeméti Városháza koncertekkel, színházi estekkel, városi sétákkal és családi programokkal várja az érdeklődőket, írja baum.hu. A programsorozat nyitányaként Kodály Zoltán új bronzszobrát avatják fel, majd a Kodály iskola növendékei adnak koncertet. A következő napokban történelmi előadások, zenés estek és interaktív foglalkozások is szerepelnek a kínálatban. A programok ingyenesen látogathatók. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Edvan Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, hogy a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
17: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket nem nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvassanak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
16: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor, a Dunántúlon egyre több felé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli-délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger.

Hello Kecskemét Nagykőrös Csongrád, hajszál pontosan 10 perccel múlt 11 óra. Kormos Zsolt vagyok, a Rádió 1 Gong stúdiójából. Innen küldök hatalmas, energikus pacsit a kecskeméti, nagykőrösi és csongrádi hallgatóinknak, meg persze annak a népes tábornak, akik a világhálón keresztül a neten tolják velünk a hétvégét. Az újonnan érkezetteknek elárulom, hogy ezen a hétvégén minden a játékról szól. Pörög tovább ugyanis a Felelsz vagy Mersz akciónk, és már most ezerrel hangolunk a jövő hétvégi gyereknapra. A tét nem kicsi, az UVR élmény aréna felajánlásából családi belépők és páros VR élmények keresik a gazdájukat a legnagyobb gyereknapi bulira. És hogy hogyan is tudtok nyerni? Kapjátok elő a mobilokat, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9 414-020-as számra. Ha téged hívunk vissza, két út áll előtted. Választhatod a Felelsz verziót, ahol egy kicsit megdolgoztatjuk az agytekervényeidet. Körülírok egy klasszikus gyermek, társas vagy videójátékot, neked pedig csak rá kell vágnod a nevét. Vagy jöhet a bevállalósabb Mersz verzió, ahol ráküldök a füledre egy dalt, és neked csak az előadót, meg a címet kell eltalálnod. Lehetsz tehát okos, mint egy Tetris bajnok, vagy bátor, mint egy VR hős. A lényeg, hogy benne legyél a kalapban. Nem sokára érkezem majd a hétvégi iránytünkkel a programajánlóval, és elárulom, melyik hazai sztár robbantja fel ma délután a kecskeméti főteret, és hol találtok egy olyan vásári forgatagot a környéken, ahol a szamóca mellett a nosztalgia is garantált. Csak igazi mai slágerek mennek, következik Latto, Lucala és a Later.

Ezúttal szokatlanul érdekes, látványos gyereknapi nyeremény a tét. Felelsz vagy mersz a Rádió 1 gongon. Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Itt a Rádió egy gong. Valószínűleg már egyre többen tervezgetitek a hétvégi kikapcsolódást. Bár ez a mediterrán ciklon próbálja elmosni a szabadtéri terveket, a környéken olyan kulturális és családi dömping van, hogy képtelenség lesz unatkozni. Lajos Mizsén az iskolatónál már javában zajlik a szamócás-vásári forgatag, ahol egésznapos, színes programkínálattal, koncertekkel és igazi tavaszi hangulattal várják a családokat. Aki viszont még közelebb maradna a természethez, annak a muzsikál az erdőre. Rendezvénysorozat nyújt menedéket. Ma a Hetényegyháza melletti Nyíri erdőben, a Vackorvár erdei iskolában élvezhetitek a dallamokat. Holnap pedig a lakitelekhez tartozó Tőserdő festői környezetében folytatódik a fák alatti flow. De a belváros is tartogat meglepetéseket. Délután 3 órakor a Katona József könyvtárba várják a kisgyermekes családokat a Túl az Óperencián foglalkozásra, ahol meseolvasással, olvasmányajánlóval és kreatív alkotómunkával kötik le a gyerkőcök energiáit. És érdemes már most felírni a naptárba, hogy május 20 és 25-e között érkezik a Nyitott Városháza ingyenes programsorozat, ahol színház, koncertek és különleges városnéző séták nyitják meg a kapukat mindenki előtt. Ha pedig a sok családi program mellé egy felejthetetlen, modern élményt is beterveznétek a jövő hétvégi gyermeknapra, akkor most figyeljetek! Pörög a Felelsz vagy Mersz a Rádió egy gongon, a tét pedig családi belépők és páros VR jegyek az UVR élmény aréna hatalmas gyereknapi bulijára. Küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet a 0620 9414 020-as számra SMS-ben vagy Viberen. Ha megcsörren a mobilotok, választhattok a Felelsz verzió közül, ahol például olyasmit kell kitalálni, mint hogy melyik az a játék, ahol dobókockával haladva az összes bábút biztonságba kell juttatni, miközben a többiek kiüthetik a figuráidat. Vagy ha a zene jobban fekszik, jöhet a Mersz opció, ahol egy igazi mai sláger előadóját és címét kell bemondani. Újakat a billentyűzetre, következik Teddy Swims és a The Door.

Ez a rádió egy gong. A buszmegállókban valószínűleg mindenki az eget kémleli. Lássuk, mit súgnak a meteorológiai modellek a következő napokra. Ma marad a borongós hangulat, sokfelé várható kiadós eső és zivatar, főleg itt a Duna-Tisza közén. A maximum 18 fok körül alakul. Holnap is folytatódik a vízes üzemmód, sokfelé esővel és erős északnyugati széllel. Hétfőn viszont már fordul a kocka, nyugat felől megérkezik a napsütés. Bár nálunk még maradhatnak a felhők, a 22 fokos maximum már sokkal jobban hangzik. Ezek szerint ma az öltözködésnél a réteges megoldás a nyerő. A folytatásban nem sokára jövök az útinformációkkal, és már indul is Lady Gaga, igazi mai slágere. Itt

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me feel your love.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió 1 gong. A délelőtt utolsó perceiben járunk. Az utakon a mediterrán ciklon hozta eső miatt a látási viszonyok is romlanak, így a meglévő útlezárások még nagyobb figyelmet követelnek a volán mögött. Az M5-ös autópályán komoly átépítési munkálatok zajlanak a 74-es kilométernél, a Kecskemét-Észak csomópontban. Ott jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóágat teljesen lezárták. A Röszke felé vezető oldalon még bonyolultabb a helyzet, ott sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Ehhez kapcsolódóan a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávra terelik a járműveket, ahol szigorú 60 km/h sebességkorlátozás mellett kell haladni. Ha már a sebességről beszélünk, a történelem legelső gyorshajtási büntetését még 1896-ban szabták ki Angliában egy sofőrre, aki a megengedett 3 km/h helyett elképesztő 13 km/h óránkénti sebességgel száguldott. Vezessetek óvatosan, és ha trafit vagy egyéb rendkívüli eseményt láttok az utakon, írjátok meg SMS-ben vagy Viberen. Következik Ray Dalton és a Blood Running.

0: Halló, tessék!
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, Gabriellát keresem.
0: Hú, ilyen nagyon rosszul hallak.
1: Akkor valószínűleg az lesz a megoldás, hogy kiabálni fogok, ne haragudj!
0: Jó!
1: A kérdés jó. A következő, felelsz vagy mersz?
0: Felelek!
1: Akkor mondom a játékra vonatkozó leírást, és ez alapján, ha sikerül kitalálnod, te is bekerülsz a fődíjsorsolásba. A világ legegyszerűbb játékai közül mondok neked egyet. Ebben a játékban hajókat kell elrejteni és kilőni koordináták alapján. Melyik lehet ez a játék?
0: Ez a torpedó?
1: Ez bizony a torpedó. Betaláltál te is, úgyhogy bekerültél a fődíjsorsolásba. Ugye, hogy könnyű volt?
0: Igen.
1: Oké, akkor javasoljuk a hallgatóknak, hogy bátran jelentkezzenek, mert ők is meg fognak birkózni ezzel a feladattal, ahogyan te is. Köszönöm szépen.
0: Jó, köszönöm szépen, szép napot.
1: Neked is szép napot, szia, szia. És a folytatásban nem sokára indul a Daily Mix. A kiabálást egyelőre megszüntetem. Az óra elejére Hertz és Purple Disco Machine. Közös felvétele kerül a Wonderful Life.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Felelsz vagy mersz? A Rádió 1 Gongon. Ezen a

0: VR élményre számíthatsz az OVR élmény aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz a Rádió 1 gongon az OVR élmény aréna támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dómtérre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a pullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
9: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
10: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
11: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
10: Irány az Osan, spórolj okosan!
12: Gumicsere, autószerelés vagy műszaki vizsga? Intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncs választékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
13: Állást keresel Kecskeméten? Legyen szó fizikai, betonított vagy akár irodai munkáról, nálunk megtalálod a helyet. Csatlakozz a Phoenix Mekánó csapatához. Kiszámítható munkarend, biztos háttér, fejlődési lehetőség. Ne várj tovább! Jelentkezz most a phoenix-mekano.hu oldalon. Phoenix Mekánó. Stabil munka, biztos jövő.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
14: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata. Ma van a cöliákia világnapja. 40 ezer forintos támogatást kapnak az elsősök családjai Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én délután a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben, írja a hiros.hu. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyzőhöz. A beadványok személyesen, postai úton vagy e-mailben is elküldhetők. A közmeghallgatás online részvétellel is követhető lesz azok számára, akik nem tudnak személyesen megjelenni. A rendezvény június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Ma van a cöliákia világnapja, a lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, hogy idén mi áll ennek középpontjában.
15: a közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is, és az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
14: Új támogatási programot indít Kiskunfélegyháza önkormányzata az iskolakezdés megkönnyítésére. Csányi József polgármester bejelentette, hogy a 2026-27-es tanévben első osztályt kezdő gyermekek családjai egyszeri 40 000 forintos támogatást igényelhetnek. A segítséget azok a helyi családok kaphatják meg, amelyeknél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 400 000 forintot, közölte az intézmény. A támogatást papírírószer vásárlására lehet majd felhasználni a programhoz csatlakozó helyi üzletekben. Az igényléseket június 1-től várják a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Az önkormányzat számításai szerint több mint 300 gyermek családja részesülhet a támogatásból. Felhős, esős időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagy részt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arrafelé. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és a keleti határvidékeken. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most! Rádió Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

a rádió Egong. Jó étvágyat kívánok a szombati ebédhez, minden asztal körül ülő családnak és baráti társaságnak, Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok, a hangszórókból pedig a Daily Mix hamisítatlan lüktetése árad. Remélem a húsleves már gőzölög, és a netes hallgatóink is hangosra tekerték a hangerőt a konyhában, mert nálunk az ebédidőben sem áll meg a nagy üzem. Pörög tovább a felelsz vagy mersz, amivel már most ezerrel hangolunk a jövő hétvégi gyermeknapra. Ha ti is szeretnétek elvinni a családot vagy a párotokat az UVR élményaréna elképesztő gyereknapi bulijára, akkor kapjátok fel a mobilt a rántott hús mellől, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra, SMS-ben vagy Viberen. A játékszabály egyszerű, mint az 1x1. Ha téged hívunk vissza, választhatsz a felelsz verzió közül, ahol például olyasmit kell kitalálnod, mint a legsikeresebb magyar társasjáték, aminek a célja a lakásvásárláson és a berendezésen keresztül a mindennapi pénzügyi tudatosságra nevelés. Ha viszont ez túl bonyolult, akkor választhatod a MERS opciót is, ahol egy igazi mai slágert kell felismerned az előadó nevével és a címmel együtt. A tét családi belépők és páros VR élmények, újakat tehát a billentyűzetre, jöhetnek az üzenetek, és néhány igazi mai sláger után hozok majd egy olyan elképesztő gasztrofurcsaságot a nagyvilágból, amitől leesik az állatok. És már itt is van Lady Gaga, meg az Abrakadabra.

a Daily Mix a Rádió 1 Gongon. Azt mondják, hogy az ízlés nem vita téma, de amit mostanában Japánban művelnek a konyhában, az még a sokat látott helyi ínyenceknél is kiveri a biztosítékot. Ha azt hittétek, hogy a menzán már mindent láttatok, akkor most figyeljetek! A nemzetközi gasztro szóbeszédek szerint egy oszakai étteremben elkezdték felszolgálni az úgynevezett levegő szendvicset, és ez nem valami átverés. A séf állítása szerint a ropogós kenyér közé semmi mást nem tesznek, csak egy speciálisan fűszerezett ionizált levegőréteget, amit egy komoly vákuumgép segítségével sűrítenek be a szeletek közé. Azok szerint, akik már kóstolták, a textúrája leginkább a vattacukorra emlékeztet, de íze az égvilágon semmi sincs. És mi a legdurvább az egészben? A trendőrültek órákig állnak sorban érte, és súlyos vagyonokat fizetnek a nagy semmiért. Ha valaki a semmi rákcsálása helyett inkább egy kiadós, kézzelfogható élményre vágyna a családjával, annak itt a tuti tipp. A 0629-414-020-as számon továbbra is pörög a felelsz vagy mersz. Küldjétek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen, mert a tét nem más, mint családi belépők és páros VR élmények. Várom az üzeneteket. A Daily Mix pedig Shawn Mendes igazi mai slágerével folytatódik. Következik a There's Nothing Holding Me Back.

A Daily Mix a Rádió 1 gongon egy kis időjárás előrejelzéssel folytatódik. Sokan bosszankodnak a ciklon miatt, de a mezőgazdaságban ez a csapadék aranyat ér a földeknek. A délután folyamán továbbra is marad a felhős, borongós ég, kiadós esővel és helyi zivatarokkal fűszerezve. A délutáni 18 fok mellé olykor erős széllökések társulnak. Holnap sem tesszük még el az esernyőt, sok felé lesznek ugyanis záporok, és a szél is megerősödik, de keleten akár 23 fokot is mutathatnak a kijelzők. Hétfőre várhatjuk a megváltást, a csapadék megszűnik, és nyugat felől egyre több felé kisüt a nap. 22 fok körüli kellemes tavaszi időben. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de egy átlagos zivatarfelhő annyi vizet tartalmaz, amennyi 10 olimpiai úszómedencét is simán megtöltene. Mi viszont maradunk a száraz stúdióban, jövök nem sokára az útinformációkkal. A Daily Mix Lost Frequencies és Busty közös felvételével folytatódik. Itt a Head Down.

7 órán keresztül. Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Ez a Rádió egy gong. A Daily Mix útinformációi következnek. Az autópályán az M5-ösön, továbbra is a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópontban kell a legnagyobb figyelem a le- és felhajtó ágak korlátozásai miatt. A 73-as és a 76-os kilométer között 60-as tábla mellett két szűkített sáv járható. Az elkerülőn a 81-es és a 83-as, valamint a 86-os és a 93-as kilométer között belső sávzárások és sávelhúzások nehezítik az erőt. Beljebb az 5-ös főúton a 74-es kilométernél az M44-es autóút csomópontjánál útépítők dolgoznak, itt is sebességkorlátozásra kell számítani. Aki pedig a 44-es főúton tart keleti irányba, Kunszentmárton belterületén az 53-as kilométernél csomópontépítés miatti félpályás lezárásra és jelzőrös irányításra számítson. Jó étvágyat kívánok azoknak, akik ebédelnek, és jó utat azoknak, akik éppen úton vannak. A folytatásban következik Riton és a Turn.

0: Jó, halló,
1: Fasmárlom.
2: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, a vonal túlsó végén pedig itt van velünk Viki.
0: Igen.
2: A kérdésem a következő, felelsz vagy mersz?
0: Hát akkor legyen merek.
2: Te vagy a nap első játékosa, aki ezt a lehetőséget választotta, már is mutatom neked azt a rövidke zenei részletet, amiből ki kell találni, hogy ki az előadó és mi a felvétel címe.
0: Rúzsa Magdi, azt hiszem, és a Nyári Zápor, ez a címe is.
2: Bekerültél a fődíj sorsolásba, gratulálok! Látod, köszönöm. Merni kell! Köszönöm szépen! A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni, tudod-e, hogy mit lehet nyerni?
0: Ez a két személyes VR.
2: Családi belépőt, két felnőtt és két gyermek részére, egyébként ott van UV minigolf. A gyerekeket egészen biztosan érdekelni, és vannak VR játékok is, szoktatok-e esetleg, vagy volt-e már lehetőséged ilyen VR játékkal játszani?
0: Hát kipróbálni, már kipróbáltuk, a nagyobbik gyerekemnek annak nagyon-nagyon tetszik.
2: Akkor itt a lehetőség. Sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz, és már is jönnek a reklámok és a hírek. A Daily Mix következő óráját Ed Sheeran indítja, és az Azizám.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Felelsz vagy mersz? A rádió egy gongon. Ezen a hétvégén kétféle módon is nyerhetsz. Pár mondatból, vagy egy zenei részletből kell kitalálnod, melyik játékra gondoltunk. Ha jól ismered a gyerekjátékokat, társas vagy videójátékokat, családi belépőre és felejthetetlen páros VR élményre számíthatsz az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz? A rádió egy gongon. Az UVR Élmény Aréna támogatásával. Rádió
0: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
4: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malom kilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
5: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, május 16-án, Lajos Mizsén, a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
6: 20%-os kuponnapok 4 napon át az Alföld áruházban. Szerdától szombatig 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk a törzsvásárlói kuponnal. Most érdemes beszerezni ruhát, cipőt, játékot, papírírószert, vagy bármi mást az áruházi osztályokon. Szerdától szombat 16 óráig 20%-os akcióval várja az Alföld áruház.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
7: Korszerű vízórákra cserélik a mérőket Kecskeméten. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Borral és versekkel idézték meg Petőfi korát Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Új rádiós vízmérőket szerelnek fel több kecskeméti önkormányzati lakásban, ami kisebb rezsinövekedést is jelent majd az érintettek számára, olvasható a hiros.hu oldalán. A közgyűlés döntése alapján július 1-től havi 92 forinttal emelkedik azoknak a lakásoknak a költsége, ahol a Bácsvíz ZRT végzi el a vízóra cserét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint mintegy 550 lakásban járt le a mellékvízmérők hitelessége, ezért vált szükségessé a csere. Az új mérők távolról is leolvashatók lesznek, így korszerűbb és pontosabb adatgyűjtést tesznek lehetővé. Az adatfeldolgozó rendszer kiépítését a szolgáltató térítésmentesen vállalja, az üzemeltetés költsége azonban évente 1100 forintot jelent lakásonként. A változás többek között a Horváth Dömekörúti, a Mátis Kálmán utcai és a Széchenyi Sétányi önkormányzati lakásokat érinti. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a Muzsikál az erdő. Az immár 23. évadával lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta Szabó Lajos erdőmérnök, a Muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
8: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosítják.
7: A bor és az irodalom kapcsolatát állította középpontba a Petőfi Asztal Társaság legutóbbi estje Kiskunfélegyházán. Az est során szó esett Petőfi korának szőlőfajtáiról és borászati hagyományairól is, miközben bordalok és irodalmi részletek idézték meg a korszak hangulatát. A programot a Kiskun Múzeum és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület szervezte, írja a Félegyházi közlöny. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor, a Dunántúlon egyre több felé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli-délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

1 óra múlt 10 perccel, a hangszórókból pedig még mindig a Daily Mix szombati külön kiadása szól. Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és persze a netes hallgatóknak is. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Rádió egy Bong, Kormos Zsolt vagyok. Ez már a szombati siesta ideje, de elaludni szigorúan tilos, mert folytatódik a Felelsz vagy Mersz akciónk. A jövő hétvégi gyereknapra hangolva az UVR Élmény Aréna családi és páros belépői várják a leggyorsabbakat. A feladat pofon egyszerű, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra, és ha megcsörren a telefonotok, két választásotok van. A Felelsz verziónál egy klasszikus gyerekjátékot, társast vagy videójátékot írunk körül. Például olyasmit, mint a torony, amiből úgy kell kihúzni a fahasábokat, hogy az egész építmény ne dőljön össze. Ha ez nem fekszik, jöhet a MERSZ verzió, ahol egy jól ismert, igazi mai sláger előadóját és a címét kell megmondani. Vannak már nevek a kalapban, de a tiéd még hiányzik. Nem sokára jön a Daily Mix tudományos robata, és már is egy igazi mai sláger pörög. Fast Boy és a Good Life.

Ez a Daily Mix a rádió egy gongon. Fél kettő lesz, 11 perc múlva. A tudósok néha egészen elképesztő dolgokra jönnek rá, amikről korábban a mindennapokban legfeljebb csak sejtései lehettek az embernek. Most például az alvás és a memórián kapcsolatát vizsgálták meg a kutatók egy egészen fura, eddig ismeretlen szemszögből. Svájci kutatók kísérletekkel bizonyították, hogy az emberi agy alvás közben nem csak pihen és feldolgozza a napi eseményeket, hanem konkrétan egy nagy takarítást végez. Felfedeztek ugyanis egy olyan mikroszkópikus tisztítórendszert, ami kizárólag a mély alvási fázisban kapcsol be, és szó szerint kimossa a felesleges káros fehérjéket az agysejtek közül. A legérdekesebb fejlemény azonban az, hogyha bizonyos frekvenciájú hangokat, például lágy ritmusos tengerzúgást vagy dallamokat hallgatunk alvás közben, ez a tisztítási folyamat jelentősen felgyorsul. A tesztek szerint a páciensek reggelre mérhetően frissebbek és éberebbek lettek, úgyhogy az éjszakai halk rádió hallgatás mostantól tudományosan is igazolt agyfrissítő. Szerencsére nálunk a Rádió egy gongon napközben nincs halkzúgás, csak is igazi mai slágerek. Ha pedig valaki a memóriáját és a reflexeit már most élesben tesztelné a hétvégi UVR belépőkért, az küldje el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as számra. Nem sokára jövök az időjárással, a folytatásban pedig Félix Jén és Shaus igazi mai slágere indul. Ez a

Rögtön folytatódik a Daily Mix a Rádió 1 gongon, előtte viszont egy kis időjárás jelentés. Sokan reménykedtek benne, hogy délutánra felszakadozik a felhőzet, de úgy tűnik, a ciklon másképp gondolta. Lássuk, meddig tart ki ez a hétvégi hullámvasút. Ma délután továbbra is marad a borongós idő, sok csapadékkal, zivatarokkal és olykor viharos széllökésekkel. A holnapi nap is hasonlóan alakul. Eső és zápor, bármikor és bárhol befigyelhet. Délutánra viszont a Dunántúlon már kezd tisztulni az ég, nálunk pedig 23 fok is lehet. Hétfőn végre fellélegezhetünk, Kecskemét környékén is egyre kevesebb lesz a felhő, a maximum érték pedig eléri a 22 fokot. Egyébként a meteorológusok szerint a ciklonoknak azért adnak nevet, hogy könnyebb legyen követni őket. Ez a mostani ugyan névtelen, de az biztos, hogy nem fogjuk egyhamar elfelejteni. Toljuk meg a Daily Mixet, következik Kygo, One Republic és a Chasing Paradise.

0: Csak igazi mai slágerek minden mennyiségben. Daily Mix. 2 órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Let's get down to business.

3:42 lesz 2 perc múlva. Az M5-ös autópályán a 73-as és a 76-os kilométer között a Kecskemét-Északcsomópont lezárt ágai és a szűkített sávok miatt.

folyamatos a torlódás. Az elkerülő szakaszon a 81-es és a 83-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A 86-os és a 93-as kilométer között pedig új terelés nehezíti a nemzetközi tranzitot. Budapest felé a külső és a leálló sáv, Röszke felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. És végül a 44-es főúton, Kunszentmárton belterületén az 53-as kilométernél az új csomópont építési munkálatai miatt félpályás korlátozás van érvényben. A forgalmat jelzőrök engedik váltakozva. Vezessetek óvatosan, különös tekintettel az időjárási körülményekre. Úgy tűnik, még egy darabig esni fog. Dobjuk fel a Daily Mixet Sofia Reyes és Jason Derulo felvételével. Jön az Un, Dos, Tres. Sofia, tu sais tu Bella. Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh. You rubbed in your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: Budapesten, Kertész
1: Tünde. Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Szia, Tünde!
0: Szia Zsolt!
1: A kérdés a következő. Felelsz vagy mersz?
0: Felelek.
1: Felelj, oké, akkor már is mondom a feladványunkat. Melyik az a játék, amelyikben az egyik játékos X-eket, a másik köröket rajzol egy kockás lapra, és az nyer, aki előbb kirak egy ötös sort?
0: Ez a Pak-Tik-Tak-Tó, Amőba.
1: Hívjuk Amőbának, vagy jó, van egy még szebb magyar neve, Ötödölő.
0: Ötödölő, már igen, az Amőba nevet ismertem.
1: Persze, hogy ismerted, és szerintem a suliba ez volt az a játék, amit a legtöbbet játszottunk. Semmi nem kellett hozzá, csak kockáspapír, meg egy-egy toll vagy ceruza. Köszönöm szépen a helyes választ, bekerültél te is a fődíj sorsolásba.
0: Köszönöm szépen.
1: A következő órától Vízi Zaláné és a Mozaiké a terep a Rádió egy Gongon, de 3 óra után visszatérünk a mikrofon mögé. Érkezik a frissített programajánló a környék legjobb szombatesti eseményeivel, és robogunk tovább a gyereknapi játékunkkal is. Egy bő óra múlva találkozunk, addig is a következő órát Kamrád és a Be Mine indítja. Be Mine!
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Felelsz vagy mersz? A Rádió egy Gongon. Ezen a hétvégén kétféle módon is nyerhetsz. Pár mondatból, vagy egy zenei részletből kell kitalálnod, melyik játékra gondoltunk. Ha jól ismered a gyerekjátékokat, társas vagy videójátékokat, családi belépőre és felejthetetlen páros VR élményre számíthatsz az UVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz a Rádió egy Gongon az UVR Élmény Aréna támogatásával. Rádió
2: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
7: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
8: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
9: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
8: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
12: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Karrier Roadshow következő állomásán. Május 15-17-e között Kiskörösön a Város Alapítók napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
13: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
14: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a Zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, Military Shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
15: Gumics csere, autószerelés vagy műszaki vizsga, intézzen mindent egy helyen, Kiskörösön és Kecelen. A Diós Guminál hatalmas személy és mezőgazdasági abroncsválasztékkal, profi szervizzel, valamint teljes körű műszaki és eredetvizsgával várjuk. Spóroljon időt és autózzon biztonságban. Nálunk az ügyfél az első. Részletek diósgumi.hu.
16: Állást keresel Kecskeméten? Legyen szó fizikai, betonított vagy akár irodai munkáról, nálunk megtalálod a helyet. Csatlakozz a Phoenix Mekánó csapatához. Kiszámítható munkarend, biztos háttér, fejlődési lehetőség. Ne várj tovább! Jelentkezz most a phoenix-mekano.hu oldalon. Phoenix Mekánó. Stabil munka, biztos jövő.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
17: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
3: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
18: Elfogadták Kecskemét 2025-ös zárszámadását, újra megnyitja kapuit a kecskeméti városháza. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Lezárta a 2025-ös pénzügyi évét Kecskemét önkormányzata, a közgyűlés elfogadta a város zárszámadásáról szóló rendeletét, írja a hírös.hu. A polgármester Szemerei Népataki Klaudia szerint a megyeszékhely pénzügyi helyzete továbbra is stabil, és kevés magyar város rendelkezik hasonló gazdasági mutatókkal. A beszámoló alapján az önkormányzat tavaly összesen 54 milliárd forintból gazdálkodott, amelynek jelentős részét saját bevételekből fedezte. A legnagyobb bevételi forrást továbbra is a helyi iparűzési adó jelentette, miközben a költségvetési maradvány meghaladta a 8 milliárd forintot. Az ellenzéki képviselők a működési kiadások arányára és a likviditási helyzetre is rákérdeztek a vita során. A közgyűlés végül 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a zárszámadást. Május 20-a és 25-e között ismét megrendezik a Nyitott Városháza programsorozatot Kecskeméten. A rendezvény idején a Kecskeméti Városháza koncertekkel, színházi estekkel, városi sétákkal és családi programokkal várja az érdeklődőket, írja baum.hu. A programsorozat nyitányaként Kodály Zoltán új bronzszobrát avatják fel, majd a Kodály iskola növendékei adnak koncertet. A következő napokban történelmi előadások, zenés estek és interaktív foglalkozások is szerepelnek a kínálatban. A programok ingyenesen látogathatók. Sok a gond az étrend kiegészítőkkel, egész évben ellenőrzi az ilyen termékeket a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Edvan Norbert sajtófőnök rádiónknak hangsúlyozta, hogy a potencia növelők mellett immár a fogyást, zsírégetést ígérő termékeket is vizsgálják.
19: Talán a legfontosabb, hogy az influencerek által a közösségi médiában hirdetett, reklámozott és adott esetben árusított termékeket ne nagyon vásároljanak, azok mögött a legtöbb esetben nincsen megfelelő szakmai háttér. Lehetőség szerint ezeket szakboltokban, szaküzletekben vásárolják meg, ahol nyugodtan kérdezik meg az előadókat, hogy milyen következményei, esetleges negatív egészségügyi kockázatai vannak az adott terméknek, és természetesen alaposan olvasnak utána annak a terméknek, olvassák el a csomagoláson lévő információkat, és az internetről is lehet nyugodtan információkat tájékoztatást szerezni ezekkel kapcsolatban.
18: Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor, a Dunántúlon egyre többfelé megélénkül megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli-délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul. Nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
20: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
3: Mozaik. A Rádió egy Gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
21: Ez a Rádió egy Gong, ahol csak igazi mai sláger megy, én Vízi Zalán vagyok, és 2026. május 16-a szombat van, 14 óra múlt 3 perccel, és Mozaik című magazin műsorunk veszi kezdetét. Beindult a kullancs szezon, mire figyeljünk, hogy se minket, se kutyánkat ne érje akár súlyos fertőzés kullancs által. Hogyan védekezzünk ellenük? Rövidesen erről, illetve a Keve programról lesz szó. Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez a Keve, amely már iskolás korban oktatja gyerekeket, gyermeket a közlekedési szabályokról. Könnyen lehet, hogy a te gyermeked is tanul erről az iskolában, szóval érdemes lesz figyelni, hogy erről mindent mi is megtudjunk itt a Rádió 1 Gongon.

0: van már velünk a stúdióban Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának a kecskeméti előadója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És nagyon szépen köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Arról fogunk beszélgetni a következő percekben, hogy bizony már nagyon fontos kisiskoláskorban elkezdeni oktatni a gyerekeket a különböző KRESZ szabályokat, illetően, hogy hogyan közlekedjenek helyesen, mert azt nagyon sokszor elmondjuk az ilyesfajta beszélgetéseinkben, hogy amint elhagyjuk az otthonunkat, onnantól kezdve közlekedővé válunk. Tök mindegy, hogy autóval, biciklivel, gyalog, de onnantól kezdve nekünk felelősségünk van, akár szülőként, akár hát gyerekként is természetesen, hogy vigyázunk magunkra, és vigyázunk az embertársainkra, és tartsuk be a szabályokat. Mit is kell tudni itt az oktatásról a gyerekeket illetően?
1: Hát az első, amit azért még szeretnék hozzátenni, ha már szóba kerültek a szülők, hogy a szülői példamutatás az a legeslegfontosabb. Tehát az oktatás során is bármit tehetünk, hogyha a szülő nem mutat jó példát, akkor a gyermek nem fogja megtanulni, nem fog helyesen közlekedni. Aminek az a nagy veszélye, ugye a szülő azért már jobban tud figyelni, és ő látja, hogy miért lép le a piroson, ő látja, hogy miért követi azt a szabálytalanságot, ő föl tudja mérni, hogy az nem veszélyes adott esetben, persze mindig veszélyes, de pillanatnyilag nem lát veszélyhelyzetet, viszont a gyermek erre nem képes. Ő csak egyszerűen megtanulja a rossz példát, és mindenfajta felelősség, figyelem és körültekintés nélkül helytelenül fog közlekedni. Ezért nagyon fontos, hogy a szülők mindenki éppen mutassanak példát. És ha a szülők példát mutatnak, akkor lesz igazán eredményes az oktatási program. Egyébként már óvodában elkezdjük, azért tegyük hozzá. Tehát már óvodában is tartunk foglalkozásokat a közlekedéssel kapcsolatban, nyilván mindig a korosztálynak megfelelő tudásanyaggal és elvárásokkal. Az általános iskolában azért ugye tudni kell, hogy a fő cél az nem a jogszabályoknak a megtanítása, hanem egyfajta közlekedési szemlélet kialakítása, és természetesen a rájuk vonatkozó szabályokat, ugye kezdve a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályokkal azért ugyanúgy átadjuk. Nagyon fontos, hogy rendszeresen ráirányítsuk a figyelmüket a közlekedésre, hiszen a közlekedés az egy mindennapi dolog. Szokások alakulnak ki, és ezeket a szokásokat megfelelően kell alakítani. Erre szolgál most a rendőrség és a tankerületek közös programja, a KEVE, ugye közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra mondatnak a rövidítése ez a KEVE, és ez gyakorlatilag 2017-ben Csongrád megyében indult, az ottani tankerület és a rendőrség közösen, a főkapitányság közösen dolgozták ki magát a programot, ami egy havi egy órára épülő oktató program, felmenő rendszerű. Tehát első osztályban indulunk, majd erre építve második osztály, harmadik, ahogy haladnak a gyerekek előre, minden osztályra kidolgozták a megfelelő tanmenetet. Óravázlatokkal, segédanyagokkal, amik az interneten érhetők el, és nagyon sok segítséget kapnak a pedagógusok is ehhez. És ennek a programnak a lényege, ami az erejét is adja, hogy ugye a gyerekeket és a tanítás csínyát, bínyát azt a tanítók, tanárok tudják, viszont a közlekedési oldalt, a jogszabályi részt, azt pedig a rendőrök tudják képviselni, illetve maga az a tény, hogy egyenruhában részt vesz a rendőr az órán, ez is azért egy figyelemerősítő jelenség, és a gyerekek nagyon szokták szeretni ezeket az órákat, és bízunk benne, hogy ennek következtében jobban el is mélyül talán ez a tudásanyag, és egy kicsit élénkebb bennük a közlekedés, hiszen egy ilyen rendkívüli óra ezt tulajdonképpen havonta egyszer, ami megjelenik egy rendőrbácsi vagy egy rendőrnéni.
0: Mik a tapasztalatok, hogyan szoktak akár a rendőrökhöz a gyerekek viszonyulni, mennyire izgatottak, hogyha tényleg egy rendőr lép be az osztályterembe kicsit váratlan módon, vagy már várják egy idő után, amikor tudják, hogy mi a rendszeressége ezeknek az óráknak, és hogyan viszonyulnak magához az oktatáshoz, tehát a tananyaghoz, a tudás elsajátításához.
1: Jellemzően ugye először még az első néhány órán van egy kis meglepetés, különösen első osztályban, néha egy kis félelem is csillan a szemekben, de azért az én tapasztalataim szerint nagyon hamar megszokják és megszeretik a rendőrt. Már a harmadik, negyedik órán boldogan rohannak oda, amikor megérkezik a rendőrbácsi vagy a rendőrnéni, körülveszik a rendőrt, és hallomásból tudom, hogyha esetleg elmarad egy-egy óra, amikorra várták a rendőrbácsit, rendőrnénit, akkor elkeseredés is tapasztalható a gyerekek között, tehát rosszul veszik, hogyha nem megyünk el valamilyen okból kifolyólag, ez általában persze valamilyen sürgős szolgálati feladat miatt szokott előfordulni. A lényeg az, hogy tapasztalataink szerint azért odafigyelnek az órákon. Sok előfordult már olyan is, hogy a pedagógus maga is meglepődött, hogy akár a délutáni 5.-6. órában már még mindig a gyerekek mennyire oda tudnak figyelni, amikor a rendőrrel közös óra van, de én azt gondolom, hogy a tananyag is talán jobban megmarad. Azért ugye, amikor minden órán ahogy azt hát a tanításnak a módszertana is előírja, egy kis ismétlés van az előző óra anyagából, és egészen jól szoktak emlékezni, annak ellenére, ugye, hogy nem az előző héten vagy az előző nap volt az óra, az legutóbbi órán, hanem egy hónappal korábban, és mégis elég jól emlékeznek rá. Tehát én azt gondolom, hogy azért talán van remény, hogy működik jól ez a program, és úgy látszik, hogy a gyerekek azért meg tudják ezt jegyezni.
0: Pár példát tudnál mondani, hogy mely iskolákban itt Kecskeméten működik ez a kevert?
1: Hát itt Kecskeméten ugye a 23-24-es tanévben a Zrínyi Ilona Általános Iskolában kezdtük ezt a programot, és azóta is folyamatos. Egyébként ma már nagyon sok kecskeméti iskolában él ez a program. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy megyeszerte egyébként 66 településen mintegy 370 osztályról beszélünk. Kecskeméten 186 osztályban oktatunk jelenleg, vagy folyik ez a program. Itt már természetesen azért ugye, mivel nem most kezdtük, már a harmadik évfolyamnál tartunk. Tehát vannak olyan iskolák, akik rögtön az elején beléptek a programba, akiknél már első, második, harmadik osztályban is folyik az oktatás. Tehát emiatt azért ugye itt egyre több osztályról van szó, és egyre több gyerekről, itt most már több ezer gyermekről beszélünk, akik rendszeresen találkoznak a közlekedési ismeretekkel, tudnivalókkal, és hát azzal, hogy a közlekedés az egy társas játék, ami furcsa módon mindenki jobban halad benne, hogyha segítjük egymást, és nem egymás ellen küzdünk.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket. Marad velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőr főkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója.
2: Igazi mai slágerek.
3: Változatosan. Ez a Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának az előadója. A KEVE programról beszélgetünk, közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ebből a mondásból jött össze ez a mozaik szó, hogy KEVE, és ez arról szól, hogy már óvodában is, de iskolában is oktatják a rendőrséggel együttműködve és a tankerülettel együttműködve a rendőrök, a diákokat, a fiatalokat, és az a cél, hogy mindenkinek a közlekedési szabályok ott legyenek a fejében, és közlekedjünk tényleg minél biztonságosabban. Ugye nagyon hangzatos volt, ahogyan az előző blogban befejezted a gondolatot, hogy a közlekedés egy társasjáték, ezt a szemléletet szeretnétek átadni a fiataloknak, és furcsa módon más társasjátékokkal ellentétben itt mindenki előrébb tart majd, hogyha segítik egymást, ez a fő gondolat. Hogyan néz ki az egészen kiskorban ez a KEVE oktatás, és ugye felmenő rendszerű, tehát egészen 8-ig, nem tudom, középiskolában is van-e, bólogatsz, hogy igen, szóval felmenő rendszerű, de hogyan néz ki kiskorban és szépen haladva az oktatás?
1: Tulajdonképpen ennek már az óvodás verziója is létezik ennek a programnak, noha még most viszonylag kevés óvodában működik, de a lényege az, hogy a korosztályi feltételeket figyelembe véve alakítjuk ki ugye az órákat, illetve a foglalkozásokat, elsősorban játékos formában, illetve videók levetítésével, a gyerekeket megmozgatva, nagyon sokféle itt ugye a pedagógusnak a lehetőségeire és a találékonyságára bízzuk tulajdonképpen, és ez is egy erőssége a programnak, hogy én úgy tapasztalom, hogy a pedagógusok nagyon lelkesek, és nagyon nagyszerű, érdekes feladatokat találnak ki, a gyerekek is élvezettel vesznek részt az órákon, vannak gyakorlati órák is. Amikor például a kerékpár kötelező tartozikait tanuljuk, akkor beviszünk egy kerékpárt az osztályterembe, és azon szemléltetjük, azon mutogatjuk meg, azon választhatják ki ők, hogy mik például a kötelező tartozékok. Vagy vannak olyan órák, ahol például egy kerékpáros ügyességi pályát állítunk föl az iskola udvarán, vagy egy közeli területen, ahol ez lehetséges, és ezen is részt vehetnek a gyerekek, próbálkozhatnak. Hát nyilván a kisebbek még akár a kis háromkerekű motorjaikkal, ugye futóbiciklikkel, a nagyobbak pedig, akik tudnak tekerni, ők már ezzel is részt vehetnek. Rendszeres például a Magyar Általános Iskolában is többször voltunk már ilyen programon, ahol ugye már ott a harmadikosok is, meg a másodikosok is lelkesen tekerik a biciklit. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon sokféle színes program, és aztán ahogy haladunk fölfelé, ugye a magasabb évfolyamokra, ott egyre erőteljesebb lesz a majd a KRESZ, a jogszabályi rész, ott egyre több olyan információt kapnak, ami majd hasznos lesz, hogyha a jogosítványra kerül a sor. És hát tulajdonképpen a 8. környékén már a segédmotoros kerékpár is, mint témakör bekerül. Egyébként az alsó osztályokban nyilván a gyalogos, kerékpáros közlekedés, tömegközlekedés a fő témakör.
0: Még zárszó ehhez a témakörhöz, aztán beszélgetünk másról is röviden, de a rendőrség milyen fő cél, nyilván egyértelmű a célkitűzés, de mennyire fontos az a gondolatiság, hogy minél fiatalabb korban sajátítsák el ezt a tudást a gyerekek, és ez akár hosszú távon is bennük maradhat?
1: Hát mostanság azért már látjuk, egyre nagyobb a forgalom, és egyre többször látjuk, hogy igen, fiatalon is már önállóan közlekednek a gyerekek. Ugyanakkor nagyon gyakori az általános, hogy az iskola kapujáig kell autóval vinni a gyermekeket. Ennek az a következménye, hogy a gyermek önállóan szinte 14 éves koráig nem közlekedik. Majd elkerül középiskolába, és kénytelen önállóan közlekedni, és nincs közlekedési kultúrája. Nem tudja, nem közlekedik gyalog szinte soha, csak a szüleivel kézen fogva. Ennek ugye az a folyamánya, a 14 éves korban azért már egészen máson jár a fiatalok esze, és sokkal nehezebb ráhangolódni a közlekedésre. Ezért nagyon fontos, hogy igenis már általános iskola alsó tagozatától, elsőtől minimum, jobb, hogyha óvodától, de első osztálytól már kezdjük őket erre tanítani, erre szoktatni, erre nevelni, és a figyelmüket ráirányítani, hogy közlekedni muszáj, és akkor a közlekedésnél olyan szokásokat kell kialakítani, és olyan szabályismeretet kell legalább elsajátítani, hogy amikor közlekedünk az utcán, akkor biztonságban legyünk. Utána majd, ha esetleg jogosítványt akarnak szerezni, nyilván majd elsajátítják a közlekedés többi szabályát is, az apró, tehát a részleteket is, de gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályát mindenképpen meg kell, hogy tanulják már kicsi korban.
0: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket. Marad velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának az előadója. A szülőknek mit üzennél, hogyan viszonyuljanak a gyerekekhez, mikortól érdemes már kicsit nekik is tanítani, példát mutatni, hogy hogyan közlekedjünk?
2: Megdöbbennének sokan, hogy meglepődnének, hogyha tudnák, hogy a gyerek már milyen fiatalon látja, hogy mit tesz a szülő. Most nem, tehát minden szempontból, már a közlekedést is, akár 2-3 évesen már, amikor kézen fogva sétálnak, vagy amikor a babakocsiban tolják, a gyermek az már figyel, és mindent rögzít. Nem csak a közlekedést, persze, minden egyebet is. És követni fogja a szülők példáját. Tehát én azt mondom, hogy már óvodáskorban minél többet sétáljunk a gyerekkel, ugye levisszük mondjuk a játszótérre, próbáljunk már úgy eljutni a játszótérre, hogy egyszer-kétszer át kelljen menni az úttesten, akár ha van a közelben gyalog átkelő hely, akkor is még jobb, és tanítsuk meg minden ilyen esetben, hogy körül kell nézni. Akár a bérházak közötti kis kiszolgáló utakon, ahol szinte nincs is forgalom, de mégiscsak autóval be lehet menni, mert a garázsok ott vannak, mert a fagyizó is ott van. De amikor itt áthaladunk, ne úgy közlekedjünk, hogy mi körülnézünk és húzzuk a gyereket magunk után, hanem álljunk meg akár a 3 éves gyerekkel is, és nézd, csak körül kell nézni. Jön autó, nem jön, akkor átmehetünk. Hogy ez kialakuljon benne, hogy ott körül kell nézni. Mert ha csak bennünket követ, nem fogja tudni, hogy van egy feladata. És amikor majd később önállóan fog közlekedni, akkor eszébe sem jut, hiszen soha nem is volt ilyen példa, hogy neki körül kellene nézni, és meggyőződni arról, hogy biztonságosan átmehet-e az úton. Ezzel arra is szoktathatjuk egyébként, hogy az ilyen látszólag jelentéktelen és szinte forgalommentes utakat is észrevetetjük vele. És amikor hétköznap közlekedik, akkor rá fog jönni, hogy ezekre is figyelni kell, hiszen lehet, hogy naponta két autó jön, de ha pont akkor, amikor mi ott vagyunk, akkor ugyanolyan veszélyes, mintha az egy forgalmas kereszteződés lenne. Tehát, hogy bizony, amikor a gyermekünkkel közlekedünk, akárha csak autóval megyünk valahova, megállunk a parkolóban, ott is ne szálljatok ki, amíg oda nem érek, majd ha kinyitom én az ajtót, akkor szálljatok ki. Ha kiszálltunk, rögtön menjetek fel a járdára, fogjátok meg az autónak a lámpáját, vagy a motorház tetejét, és addig ne engedjétek el, míg én oda nem érek, mert ugye míg a másik gyereket kiszedjük az autóból, addig is ki tud szaladni az egyik. Aztán amíg bemegyünk mondjuk a bevásárlóközpontba, addig is mondjuk nekik, na most itt úttesten megyünk át, körül kell nézni. Tehát nagyon fontos lenne, hogy vezessük őket, és a gyakorlatilag a hangunkkal is, tehát szavakkal is mondjuk el nekik, hogy mi történik a közlekedésben. Nehogy azt higgyék, hogy ez csak egy, meg kell indulni, és akkor megyünk vakon mindenfelé, és majd mindenki más vigyáz, mert nem tanulják meg másképp.
1: Nagyon sokan hallgatnak minket, akár most is valószínűleg autóban, de aki hallgat bennünket, nagy valószínűséggel vezet a mindennapokban, és így módon a közlekedés résztvevője a mindennapokban. Nekik egy zárt szó, most mi a legfontosabb üzenet, milyen balesetek szoktak leginkább kialakulni Kecskeméten, Kecskemét környékén, mi a rendőrség tapasztalata, mire figyeljünk oda, hogy elkerüljük a baleseteket minél jobban.
2: Az előző témához kapcsolva ezt a témát, hadd kérjem azt, hogy biztonságjöv, gyerekbiztonsági rendszer. A hátsó üléseken, gyakorlatilag a hátsó üléseken utazók fele még mindig nincs bekapcsolva, és nagyon nehéz ezt persze így rendőrként mondani, hogy higgyék el, de akkor higgyék el a Volvo szakembereinek, akik már 1967-ben ezt tudták, hogy a biztonságjöv konkrétan életeket ment. Ha nekünk nem hisznek, akkor higgyenek azoknak a szakembereknek, akik az egészet kitalálták és elterjesztették. Tehát itt is kell a példamutatás, kapcsoljuk be az övet. Jelenleg hát a szokásos 3 fő ok, ugye a sebesség, az elsőbség és a kanyarodás. Ugye a kanyarodásnál azért jellemzően szintén elsőbségről van szó, csak nem kifejezetten jelzőtáblák utasítása alapján, hanem a kanyarodási szabály alapján. Ez a 3 fő ok megyeszinten is, és itt Kecskeméten is. Ezek azok, amik hol az egyik van elől, hol a másik, de jellemzően mindig ez a 3. Tehát ez az, aki a baleseteknek szinte a 3/4 részét okozza. Itt ugye nagyon fontos lenne, hogy a sebességet azt egyrészt a megengedett határokon belül tartsuk, másrészt kereszteződés esetén, kanyarodás esetén, egy útkanyarulatnál, egy rosszabb minőségű útnál próbáljuk ezt a sebességet csökkenteni. Tehát főleg a rossz látási viszonyok vannak, akár éjszaka, szürkületkor, számítsunk arra, hogy veszélyhelyzet lehet. Ne a közlekedésben akarjuk behozni a lemaradásunkat, hanem ez tényleg legyen, a szóljon arról, amiről szólnia kéne, hogy egyik pontról biztonságosan eljussunk a másik pontra. Ez egy nagyon fontos. A kanyarodásnál még mindig azt látom, hogy nem jól helyezkedünk. Ha balra kanyarodunk, tessék balra húzódni. Így fogják az irányjelzőnket látni, akár a harmadik, negyedik autós is láthatja, aki mögöttünk jön, mert ha nem húzódunk balra, akkor a mögöttünk jövő autó mindent takar. Még ha használjuk is az irányjelzőt, az sem mindig sikerül, de használjuk. És ha használjuk, akkor is húzódjunk balra, hogy lássák is. Ha jobbra kanyarodunk, akkor jobbra húzódjunk ugyanebből az okból, hogy ne legyen az, hogy a biciklis vagy motoros elhalad a sor mellett, mi meg rákanyarodunk, és így ütközünk össze, mert ilyen is van. Tehát nagyon lényeges lenne, hogy a Kresszben ezeket a kis ajánlásokat, amik egyébként kötelezőek, de sokan ajánlásnak tekintik, ezeket vegyük figyelembe, mert így tudjuk a többieknek jelezni, hogy mi a szándékunk, és ezzel nagyon sok balesetet meg lehet előzni. A sebesség az egyébként, többször is elmondtam már, nem csak a baleset okaként, hanem a sérülés súlyosságának fokozójaként is megjelenik. Tehát még ha nem is mi okozzuk a balesetet, de gyorsabban mentünk a kelleténél, súlyosabb lesz a sérülés, mint amilyen lett volna egyébként, ha betartjuk a sebességhatárokat.
1: Nagyon fontos tanácsok hangoztak el így a beszélgetésünk végére, és ezt nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy minél kevesebb dolga lesz a rendőrségnek is, és minél kevesebb baleset lesz itt Kecskemét útjain. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
0: Rádió egy gong, csak igazi mai slágermely.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Beindult a kullancs szezon, és ezzel kapcsolatban megpróbálunk minden fontos információt összehozni. Aki segítségünkre lesz ebben, az nem más, mint dr. Orajan Iván, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház bőrgyógyász főorvosa. Jó napot kívánok, üdvözlöm!
2: Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Itt Kecskeméten, tehát mi is, hogyha elmegyünk erdőbe, és erre van lehetőségünk, nagyon sok a zöld felületünk, akár hogyha a szabadidőközpontba, arborétumba kimegyünk, akkor bizony utána talán figyelni kell arra, hogy most már a kullancsok is veszélyt okozhatnak. Valóban igaz, amit állítottam, hogy a kullancs szezon beindult, ez érzékelhető akár itt a Kecskeméti Kórház bőrgyógyászatán is?
2: Természetesen emelkedő beesett számmal találkozunk. Önmagában régebben volt jellemző ez a kifejezés, hogy kullancs szezon. Régebben a kitartó nagyobb téli fagyok időszakában ezek a ektoparaziták, vagy ezek vészhelyű ektoparaziták a talajban, a talajnak a felső rétegeiben elpusztultak a nagy fagyokba, ezért télen nem volt jellemző. Úgyhogy az idő változásával, illetve melegedésével, a nagy fagyok elmúlásával, vagy hiányával nem mondható az, hogy most van kullancs szezon. Ez gyakorlatilag áthúzódik az egész évben, már a téli időszakban is lehet kullancscsípéses esetekkel találkozni. Épp ezért szokták mondani, hogy egy kiadós, tartós téli fagy sok minden parazitától, illetve káros rovartól, vagy ektoparazitától meg tud minket védeni. Tehát mondhatjuk, hogy most emelkedik az esetszám, de valójában egész évben egy áthúzódó megjelenés problémával találkozunk.
1: Nagyon sokféleképpen találkozhatunk, én azt gondolom, a kullanccsal is, nem csak ezzel a problémával,

0: Változatosabb helyeken, a hajas fejbértől, főleg a hajlatokban, alsó végtagokon, de akárhol előfordulhat a bőrön. Tehát átvizsgáljuk magunkat, ha megtaláltuk, akkor célszerű szakavatott mozdulattal lehet távolítani, erre különböző módok lehetségesek. Ilyen például kullancszedő csipesz, amit patikákban beszerezhető. Egy a lényeg, hogy a kullancs, hogyha a bőrünkre kerül, az aljnövényzetből, alsóbb ágakról vagy bokrokról kerül a bőrünkre, és vérszívó helyet keres, amelyen, ha megtalálja, akkor egy kis nyílást ejt, és egy érzéstenyőt és egy véravadásgátló nyálat használ közben, nyilván azért, hogy egyrészt nem is veszük a érzéstenyőtő hatása miatt észre a csípést, és azért van vérzéscsillapító hatása ennek a nyálának, mondjuk így, mert a kollégá folyamatosan tud szívni. Hogyha megtaláltuk a kullancsot, akkor célszerű minél gyorsabban eltávolítani, mondtam az előbb a kullancs kiszedő csipeszt. Az a lényege az eltávolításnak, hogy annélkül, hogy a testét összenyomnánk, a bőr felszínén meg kell fogni, és egy határozott mozdulattal kihúzni. Vannak régi trükkök is, esetleg kutyások ezt ismerhetik, például óramutató járásával ellentétes irányba simogatni a kullancsot, meglepő módon például a kutyákból ki lehet szedni, elengedi egyszer csak a csípés helyét a kullancs. Egy a lényeg, hogy ne nyomjuk meg a potrohát, mert hogyha ezzel beleköp a tárcsatornájában lévő vírus, parazitát vagy baktériumot, akkor fertőzötté fogunk tudni válni. Tehát mi a klinikai gyakorlatban, a rendelőben nem gyakran használunk kullancszedő csipeszt, hiszen egyéb más eszközeink állnak rendelkezésre, például egy vastagabb injekciós tűvel a bőr felsőbb rétegéből ki lehet gyakorlatilag pöccinteni a kullancsot. De egy a lényeg, ne nyomjuk össze a potrohát, és egy határozott mozdulattal húzzuk ki. Ha azt látjuk, hogy marad benne néhány láb, vagy esetleg fej, attól nem kell megijedni, az úgy fog viselkedni gyakorlatilag, mint egy szálka, egy pár nap alatt, vagy egy-két héten belül gyakorlatilag a bőr immunvédekezésének részeként ki fog löködni, gyakorlatilag, vagy kikaparható magasságába emelkedik, és lekaparható a bőrről.
1: Ez a Rádió egy gong.
2: Hogy csak igazi mai sláger megy.
3: Csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is dr. Oroján Ivánnal beszélgetünk, a Kecskeméti Kórház, a Bács-Kiskomár megyei oktatókórház bőrgyógyászatának főorvosával, és a kullancs csokról van szó. Ugye az elhangzott már, hogy olyan, hogy kullancs szezon már nem igen létezik, mert olyan kemény telek, kemény fagyok sincsenek már, amik parazitákat elpusztítanák. Tehát igazából ez mindig fennálló probléma, de most érzékelhető, hogy a beteg szám is növekedik, azoknak a betegeknek a száma itt a Kecskeméti Kórház bőrgyógyászatán, akik valamilyen kullancs problémával érkeznek. Ugye az elhangzott már, hogy hogyan kell eltávolítani a kullancsot, hogyha érzékeljük. Mit tudna javasolni még akár védekezés szempontjából, és aztán rátérünk arra, hogy ha megtörténik a baj, akkor mit kell tenni, de védekezés szempontjából még mit lehet javasolni, nem csak az önvizsgálatot, hanem esetleg van még más praktika?
2: Hát régi néphitek voltak, hogy például a B-vitamin vagy a fokhagyma riasztja, a távol tartja a kullancsot, hát ez egy nagy marhaság. Sajnos nem használt. Az átruházat az az egyedüli, ami nagyobb biztonságot jelent, illetve a rovar riasztó készítmények időlegesen talán távol tudják tartani ezt az ektoparazitát. Állatokra külön készítmények vannak, amelyek humán területen emberi vonalon nem alkalmazhatók, ilyenek a különböző csepegtetős készítmények, nyakörvek, vagy perosz, az a szájon keresztül alkalmazható tabletták, amik például kutya esetében 3 hónapon keresztül képes védeni a kullancscsípés következményeitől, vagy kullancscsípéstől az állatokat. Embernél gyakorlatilag a rovarriasztók, illetve a zárt ruházat és a jól demarkált bőrfelület gyakorlatilag, ami a egyedül megoldás jelenti.
1: Ha a kullancscsípést talán magunkban egyáltalán azt hogyan vehetjük észre, másrészt pedig az együtt jár-e azzal, hogy a kullancs akkor még mindig bennünk van, vagy ez a kettő nem feltétlen van összefüggésben?
2: Na, a lényeg az, hogy nem minden kullancs hordoz fertőzést. Ezek Magyarországon előző forduló fajták, több száz fajta létezik különben a világon. Magyarországon 2-3-mal futhatunk össze. Ezeket úgy differenciálhatjuk, hogy egy gazdás vagy kézgazdás az életciklusuknak megfelelően hány emlősön, madaron, de akár még hüllőn is telepedett meg és szívott vért. Nem minden kullancs kell, hogy fertőzött legyen, de a tárcsatornájukban vírusok, paraziták, baktériumok fordulnak elő. Amennyiben a tápcsatornájából ezt vissza tudja köpni az emberi szervezetbe, akkor az adott kórokozónak megfelelő klinikai képet vagy betegséget látunk. A legdurvább ezek közül, tehát egyik legcsúnyább betegség az a vírusos kullancs enkefalitis agyvelőgyulladás. Ez szerencsére a régiónkban annyira nem gyakori, illetve alig-alig látunk. Túlnyomó rész Zala és Somogy megye térségében fordulhat elő nagyobb számba. Ez ellen van szerencsére védőoltás. Maga ez egy magas lázzal, tarkú merevsége, zavart állapottal, nagy elesett állapottal járó betegségről van szó, azonnali kórházi kezelést igényel. Nyilván, hogy olyan területen járunk, és ilyen panaszok lépnek föl, akkor természetesen azonnal orvoshoz kell fordulni. A térségünkben, ami jobban előfordul, az a borreliózis, ami a úgynevezett Lyme-kór, ez egy baktérium, a úgynevezett Lyme-kórnak a betegség tünetet jelenti. Összességében úgy lehet mondani, hogy ez egy bizonytalan influenza-szerű tünetek együttes hordozó betegség. Kisüzleti fájdalmakkal, levertséggel, hőemelkedéssel, esetleg lázzal, de leginkább is egy úgynevezett migráló eritémával, tehát a csípős helyén, vagy később a csípéstől távolabb is megjelenő lilás folttal együtt járó tünet együttes. Erre van időben észrevé kell venni természetesen. Kisebb kivizsgálás követően van rá gyógyszer, antibiotikumot kell szedni 3-4 héten keresztül, és gyakorlatilag nyom nélkül eltüntethető, de fontos az időben történő kezelés, mert az immunrendszeri egyéb betegségeket is tudhat generálni. Nagyon fontos, hogyha kutyával járunk természetben, a kutyákra az egyik legveszélyesebb, a úgynevezett kutyamalária, ami egy egységű parazita fertőzés jelent. Hál' Istennek emberre ez annyira nem veszélyes, A kutyáknak viszont ez az egysejtű parazitája a vérbe jutva és ott szaporodva, a kutyáknak a vörös vértestjeit szétszedi gyakorlatilag, hemolizál, szétesnek a vörös vértestek, és a kutya egy nagyon elesett, levert állapotba kerül, és előbb-utóbb a vizelete majd, hogy nem kávészerű színűvé fog válni. Nagyon gyorsan orvoshoz kell vinni, és nagyon gyorsan kezelést kell kapni, mert életveszélyes állapotot okozhat elő a kutyánál. Ezen kívül a kullancs, amit még terjeszteni tud, ez a nyúlpest is, ami egy baktérium gyakorlatilag, akár járványos mennyiséget is elérhet a egyes kolóniákban, és ez egy jelentendő betegségcsoportba tartozik. Emberre is veszélyes lehet, ez akár tüdőgyulladástól, tartós nyílokcsomó megnagyobbodáson keresztül elég tarka tünet együttest okozhat. Ez is gyógyítható természetesen. De van egy olyan betegség is, amit úgy hívnak, hogy tibola, ami hónapokon keresztül meglévő nyílokcsomó megnagyobbodással együttjáró gyengeséggel, fogyással társuló tünet együttes, ezt is egy Rickettsia nevű baktérium okozza. Ez is gyógyítható. Csak időjében is kell menni.
1: Nagyon fontos volt a minden gondolat, de talán ez a legfontosabb üzenet, és akkor ezzel együtt ezt kérdezem is, hogy időben észre kell venni. Tehát, hogyha olyan helyre megyünk, akkor mindig tartsunk önvizsgálatot, és hogyha probléma van, akkor azonnal forduljunk orvoshoz. Lehet ez egy fő üzenet itt a kullancsokkal kapcsolatban?
2: Hát természetesen a legfontosabb, hogyha a természetet jártuk, de ez se feltétlenül igaz már, mert régen a város környéki erdőben, vagy a nagyobb erdőben volt gyakoribb a kullancs összeszedése, de itt már benne a közparkokban is előfordult, vagy a városi udvarokban is előfordul a kullancs. Tehát önmagában, hogy a legfontosabb, hogy napi egyszer átnézzük a testünket, ha észreveszünk valamit, akkor mutassuk meg orvosnak, szakorvosnak, illetve ha tudjuk, akkor magunknak rögtön távolítsuk el a kullancsot.
1: Nagyon szépen köszönöm a legfontosabb tanácsokat ezzel kapcsolatban.
2: Nagyon szívesen.
3: Dr. Orraján Ivánt, a Kecskeméti Kórház bőrgyógyász osztályvezető főorvosát hallottuk, tehát az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, de a Mozaikkal holnap is jelentkezem majd, például olyan izgalmas témával, hogy pont holnap lesz a 15 éves évfordulója annak, hogy a KTL labdarúgó csapata megnyerte a Magyar Kupát a Videoton ellen a Puskás stadionban. Ugye, nagyon sokan emlékezhetünk arra, a döntőre felejthetetlen élmény volt a kecskemétieknek, amely történetet felelevenítjük majd itt a Rádió egy Gong magazin műsorában. Tehát tartsatok velünk holnap is, illetve a folytatásban is, én viszont most búcsúzom. Vízi Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik a Rádió egy Gongon. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Kizárólag a legnagyobbak.
4: Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például fél kiló friss marhacomb 12% kedvezménnyel 2199, a 3x200 g-os passzírozott paradicsomcsomag 12% kedvezménnyel 515 forint. Mindig Aldi.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 649 forint, a hónapos retek csomója csak 349 forint, legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 99 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata. Ma van a Cöliákia világnapja. 40 ezer forintos támogatást kapnak az elsősök családjai Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Közmeghallgatást tart Kecskemét önkormányzata június 24-én délután a Városháza dísztermében. A fórumon a helyi lakosok és szervezetek képviselői kérdéseket tehetnek fel, illetve javaslatokat fogalmazhatnak meg a várost érintő ügyekben, írja a hiros.hu. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kérdéseket legkésőbb 3 nappal az esemény előtt írásban kell benyújtani a jegyzőhöz. A beadványok személyesen, postai úton vagy e-mailben is elküldhetők. A közmeghallgatás online részvétellel is követhető lesz azok számára, akik nem tudnak személyesen megjelenni. A rendezvény június 24-én délután 3 órakor kezdődik a Kecskeméti Városházán. Ma van a Cöliákia világnapja, a lisztérzékenység a népesség 1-2%-át érinti. A világnap kapcsán társadalmi és szakmai érzékenyítő kampány indul. Koltai Tündét, a Magyar Cöliákia Egyesület elnökét arról kérdeztük, hogy idén mi áll ennek középpontjában.
6: A közös étkezés az az emberi kultúrának a része. Tehát, hogyha valaki nem kapja meg azt a megfelelő ételt, amire neki szüksége van, akkor nem tud részt venni a közös programokban, az utazásokban. Például egy rendezvény szervezője kérdezze meg a résztvevőket, hogy nekik van-e valamilyen ételérzékenységük, vagy például, hogy a szállodákban gondoljanak ezekre a vendégekre is. És az nagyon jó lenne, hogyha megtanulnák, hogy hogyan tudják biztosítani azt, hogy a gluténmentes étel ne is szennyeződjön a gluténtartalmú ételekkel.
5: Új támogatási programot indít Kiskunfélegyháza önkormányzata az iskolakezdés megkönnyítésére. Csányi József polgármester bejelentette, hogy a 2026-27-es tanévben első osztályt kezdő gyermekek családjai egyszeri 40 ezer forintos támogatást igényelhetnek. A segítséget azok a helyi családok kaphatják meg, amelyeknél az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó 400 ezer forintot, közölte az intézmény. A támogatást papírírószer vásárlására lehet majd felhasználni a programhoz csatlakozó helyi üzletekben. Az igényléseket június 1-től várják a polgármesteri hivatal szociális osztályán. Az önkormányzat számításai szerint több mint 300 gyermek családja részesülhet a támogatásból. Felhős, esős időre készülhetünk. A Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég, és tartós esőzésre számíthatunk arrafelé. Többfelé kiadós mennyiségű csapadék várható, legkisebb eséllyel a nyugati és a keleti határvidékeken. Az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik. A hőmérséklet a térségben napközben 16 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően inkább csak a Tiszántúlon mérhetünk.
7: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermegy.

Sziasztok! Kellemes szombat délutáni rádiózást kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek és Csongrádnak. Ez a Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. 10 perccel járunk 3 óra után, a délutáni kávékon remélhetőleg már mindenki túl van, mert most minden energiára szükség lesz. Folytatódik a délutáni nagy menet, és újra megnyitottuk a kapukat a Felelsz vagy Mersz játékunk előtt. Az UVR élmény aréna, gyereknapi családi jegyei és páros belépői már alig várják, hogy gazdára találjanak. Ez az utolsó lehetőséget, hogy elküld a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as SMS és Viber számunkra. Ha visszahívunk, eldöntheted, hogy a Felelsz, kéred, ahol egy klasszikus játék nevét kell kitalálnod a leírás alapján, vagy a Merszt választod, ahol egy slágert kell azonosítanod. A telefonok legyenek tehát élesítve, annál is inkább érdemes velünk maradni, mert mindjárt jön egy friss délutáni programajánló, ahol eláruljuk, pontosan mikor és hol csaphattok ma az ingyenes koncertekre itt a környéken. Most pedig jöhet egy igazi mai sláger, hallottuk már jó néhányszor, de a jóból sosem elég, következik Lady Gaga és az Abrakadabra.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Itt a Rádió egy gong. Ha a délelőttöt a borongós idő miatt sikerült átlustálkodni az ágyban, semmi baj. A délután és az este még bőven tartogat komoly dobásokat itt a térségben. Nézzük, merre érdemes elindulni a családdal vagy a barátokkal. Ma délután Kecskemét főtere változik igazi buli központtá. A Felnézek turné keretében egy teljesen ingyenes zenei fesztivál várja a kilátogatókat, ahol a színpadra lép többek között Olá Gergő is, tehát az élő zene szerelmeseinek ott a helye. De a holnapi napon is érdemes már most megtervezni. A lakitelekhez tartozó Tőserdő festői környezetében folytatódik a Muzsikál az Erdő rendezvénysorozat. Míg vasárnap este 6 órakor Ballószög új büszkeségében a Dáma rendezvényházban Bársony Bálint ad egy különleges, díjtalanul látogatható koncertet. És ne feledjétek, május 20-án indul a Nyitott Városháza ingyenes előadásokkal és színházzal. Kultúra, koncertek és természet a választékra nem lehet panaszolni. A hétvégén. A programokhoz kellemes kikapcsolódást kívánok, és már várom is a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számon. Most még be tudtok kerülni a fődíj sorsolásba, valaki pedig a következő órában az UVR élmény aréna belépőjével gazdagodik. Ezek után pedig Benson Boone igazi mai slágerét indítom. Következik a Beautiful Things.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kecskemét figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió X!

Itt a Rádió Egy Gong. A programajánlatokban elhangzotthoz képest egy fontos helyszínváltoztatásra hívnám fel a figyelmeteket. A mai időjárási helyzet miatt a Felnézek Fesztivál helyszínét megváltoztatták. Az erős eső miatt az esemény nem a főtéren lesz megtartva. Az új helyszín Kecskemét-Betlenkörút 16, a kezdés pedig 17 órakor lesz. És lássuk azt is, hogy milyen időnk lesz holnap délelőtt. Vasárnap még sokfelé kell az esernyő, de délután nyugat felől már javul a helyzet. Hétfőn aztán megérkezik a tavasz igazi arca, kisüt a nap, és nálunk is 23 fok körüli, barátságosabb idő várható. 8:30 perccel érkezik Teddy Swims és a The Door.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

A rádió egy gong legfrissebb útinformációi következnek. Ha a kecskeméti főtérre igyekeznétek, az ingyenes fesztiválra, akkor elárulom nektek, hogy a helyszín megváltozott. A rendezvény az erős eső miatt nem a főtéren lesz megtartva, hanem Kecskeméten a Betlen körút 16 szám alatt, és 17 órára tették a kezdést. És most jöjjenek az utak hírei. Az autósoknak az M5-ös autópályán továbbra is fokozott óvatossággal kell haladniuk Kecskemét térségében. Északon a 74-es kilométernél lévő csomópont le- és felhajtó ágai zárva vannak Röszke felé. Budapest felé csak a felhajtó ág él. Jó utat kíván a Rádió 1 Gong csapata! Az autóba Ray Dalton pattan be mellénk, és indul a Do It Again!

0: Halló! Rádió 1. Milyen egyszerre sikerült mondanunk. Szia Zoli, Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából, és a kérdésem nagyon egyszerű. Felelsz vagy mersz?
1: Merek.
0: Oké, hát akkor lássuk, hogy milyen a szerencséd. Már is mutatom azt a rövidke zenei részletet. Ismerős, ugye?
1: Igen. Tóth Abigail, Sugar Daddy.
0: Nagyon pontosan felismerted. Bekerültél te is a fődíj sorsolásba. 5 óra előtt fogjuk sorsolni a fődíjunkat. Van-e a családban olyan gyerek, akit érdekel egy jó kis gyereknapi rendezvény?
1: Igen, van.
0: Hallom. És szerintem mindenki hallotta Nagykőrösen, Csongrádon és Kecskeméten.
1: Nagyon lelkes.
0: Nagyon lelkes, én is úgy hallom. Akkor sok szerencsét kívánok a sorsoláshoz.
1: Köszönöm szépen.
0: És további szép délután nektek. Szia, szia, szia. Bekerült az utolsó név is a Rádió 1 Gong legendás kalapjába. Ne feledjétek, a következő órában fődíj sorsolás, és már az indítás is szerencsés lesz. Jön Loy és a Get Lucky.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Felelsz vagy mersz? A Rádió 1 Gongon. Ezen a hétvégén.

0: VR-os VR élményre számíthatsz az OVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz a Rádió 1 gongon az OVR Élmény Aréna támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kecskemét figyelem! Megújult a Herba Ház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
5: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
0: Festool Roadshow Kecskeméten május 20-án a Molnár Fatelep parkolójában a Klebersberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonságai is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. kisgéponline.hu.
6: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjt sorsjegyeket, a fődíj egy GECO 7 szuperhibrid.
7: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
6: Irányozosan, spórolj okosan!
8: A NAV Bács-Kiskun vármegyei adó- és vámigazgatósága felsőfokú végzettségű pénzügyi őrmunkatársakat keres a tompai és a hercegszántói határátkelőkre. A kezdő bruttó fizetés szakirányú diplomával 750 ezer forint. A részletekről a 76 512 622-es telefonszámon érdeklődhet, a fényképes önéletrajzokat a bacsavig@nav.gov.hu címre várják.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
9: Korszerű vízórákra cserélik a mérőket Kecskeméten. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a muzsikál az erdő. Borral és versekkel idézték meg Petőfi korát Kiskunfélegyházán. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új rádiós vízmérőket szerelnek fel több kecskeméti önkormányzati lakásban, ami kisebb rezsinövekedést is jelent majd az érintettek számára, olvasható a hírös.hu oldalán. A közgyűlés döntése alapján július 1-től havi 92 forinttal emelkedik azoknak a lakásoknak a költsége, ahol a Bácsvíz ZRT végzi el a vízóra cserét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint mintegy 550 lakásban járt le a mellékvízmérők hitelessége, ezért vált szükségessé a csere. Az új mérők távolról is leolvashatók lesznek, így korszerűbb és pontosabb adatgyűjtést tesznek lehetővé. Az adatfeldolgozó rendszer kiépítését a szolgáltató térítésmentesen vállalja, az üzemeltetés költsége azonban évente 1100 forintot jelent lakásonként. A változás többek között a Horváth Dömekörúti, a Mátis Kálmán utcai és a Széchenyi Sétányi önkormányzat lakásokat érinti. Idén is különleges élményekkel várja a természet és a kultúra szerelmeseit a muzsikál az erdő. Az immár 23. évadával lépett rendezvénysorozat ma Kecskemét és Lakitelek térségében kezdődik, majd szeptember végéig az ország több pontján tartanak erdei koncerteket, túrákat, irodalmi és közösségi programokat, mondta Szabó Lajos erdőmérnök, a muzsikál az erdő alapítvány elnöke.
10: Az idei évnek van egy kiemelt gondolata, az, hogy az erdő és a zene gyógyít. Megtapasztalhatják azt a megtisztulást az erdő és a zene által, testi-lelki feltöltődést, amit csak itt kaphatnak meg az erdő közepén. Megismerkedünk az ember-erdő kapcsolattal, a fenntartható gazdálkodással is. A zene iránti érdeklődőket, az erdő iránti érdeklődőket vonza, hiszen ezt a két élményt együtt kaphatják meg, egy közösségi élménnyel is párosulva.
9: A bor és az irodalom kapcsolatát állított a középpontba a Petőfi Asztal Társaság legutóbbi estje Kiskunfélegyházán. Az est során szó esett Petőfi korának szőlőfajtáiról és borászati hagyományairól is, miközben bordalok és irodalmi részletek idézték meg a korszak hangulatát. A programot a Kiskun Múzeum és a Móra Ferenc Közművelődési Egyesület szervezte, írja a Félegyházi közlöny. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat, többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, rövid napos időszakok az ország keleti felén lehetnek. Sokfelé várható ma kiadós eső, zápor. A Dunántúlon egyre több felé megélénkül, megerősödik az északnyugatira forduló szél, máshol még a déli délkeleti szél lehet élénk, olykor erős. A hőmérséklet napközben a térségben 12 és 24 fok között alakul, nyugatról kelet felé haladva lesz melegebb.
7: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermek.

16 óra után 9 perccel nagy szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Kormos Zsolt vagyok. Elérkeztünk mai műsorunk utolsó órájához. Most már tényleg érdemes igazán feltekerni a hangerőt, mert ebben az órában új jelentkezőket már nem fogadunk a játékra, és kizárólag a fődíj sorsolásra koncentrálunk. Néhány perc múlva valaki nagyon boldog lesz, az UVR élmény aréna felajánlásának köszönhetően, de amíg a technika előkészíti a győztes vonalat, addig sem maradunk adósok a legfrissebb sztárhírekkel. Kitekintünk egy kicsit a tengeren túlra, és megnézzük, mi történik akkor, ha a hírnév és a hatalmas vagyon mellé egészen elképesztő, már-már pofátlan urizálás társul az öltözőkben. Brutális kulisszatitkok és igazi mai slágerek jönnek. Következik Switch Disco, Ella Henderson és a React.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát mert ez a legjobb rádió. Csak azok a zenék szólnak, amiket a legjobban szeretek. Mindig feltöltenek energiával, amikor csak hallom őket.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi ma is láger megy.
2: Ha ezt hallja, tudja...

a Rádió egy gong, 10 perc múlva 5:30. A zenei világban vannak olyan visszatérő pletykák, amik szerint egyes sztárok teljesen elfelejtik, honnan indultak, ha megérkeznek a milliók a számlára. Most egy olyan világhírű gigasztárról szólnak a hírek, aki a legutóbbi turnéján alaposan kiborította a bilit a szervezőknél. A nemzetközi sajtóban nagyot megy a hír, hogy mit követelt az öltözőjébe a zseniális, de meglehetősen excentrikus rapper Kanye West, akit mostanában Ye néven ismerünk. A beszámolók szerint a turnéján kikötötte, hogy a backstage-ben kizárólag kézzel készített, importált olasz selyemszőnyegen hajlandó lépkedni, és a klímaberendezésnek 10 pontossággal 21,5 fokos levendula illatú levegőt kell fújnia a helységbe. És ha ez még nem lenne elég az abszurditásból, a személyzetnek és a biztonsági őröknek szigorúan megtiltották, hogy a sztár szemébe nézzenek, mert az azonnali indoklás nélküli elbocsátást von maga után. Úgy tűnik, a zsenialitás és a luxus hóbort nála végleg egybefort. Itt a Rádió egy gong stúdiójában nincsenek selyemszőnyegek, és levendula illat nélkül is a legfrissebb, igazi mai slágerek szólnak, a hallgatók szemébe pedig bármikor szívesen nézünk. Nem sokára jön az igazság pillanata, kiderítjük, kié a mai napi fődíjunk. A folytatásban pedig itt van David Guetta, One Republic és az I Don't Wanna Wait.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Ez a rádió egy gong. Egyelőre úgy tűnik, hogy a ciklonnak esze ágában sincs távozni. Az estére és a holnapi napra is tartogat még néhány vizes meglepetést a térségünkben. Továbbra is marad a borult idő esővel és néhol zivatarokkal, 18 fok körüli értékekkel. Holnap sokfelé számíthatunk csapadékra. Délutánra viszont nyugat felől javulni kezd az idő, de a szél viharos lesz, a csúcs 23 fok körül alakul. Hétfőn aztán végre stabilizálódik a helyzet, a Dunántúlon már több órára kisüt a nap, és bár nálunk maradhatnak a felhők, a 22 fokos meleg már igazi hétindító hangulatot hoz. Az esti programokat inkább beltérre szervezzétek, ez volt mára az utolsó időjárás, a folytatásban Kygo és Whitney Houston közös felvétele indul. Jön a Higher Love!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kecskemét, figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Ez a rádió egy gong, már csak néhány perc, rövidesen kiderül, kié az UVR Élmény Aréna családi belépője. Az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél a Kecskemét észak csomópont zárva tartó ágai, valamint a 73-as és a 76-os kilométer közötti két szűkített sáv határozza meg a délutáni tempót. Az elkerülő szakaszon a 81-es és a 83-as kilométer között sávelhúzások és belső sávzárások miatt alakult ki hosszabb kocsisor. Az 5-ös főúton az M44-es autóút csomópontjánál a 74-es kilométernél útépítők dolgoznak, ott útszűkület van. Vezessetek óvatosan, az utakon vigyázzatok magatokra, és legfőképpen egymásra. Milky Chance-szel megyünk tovább. Következik a Stolen Dance.

0: Tündi vagyok.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, szia Tündi. Hogy bírjátok ezt az esős időt? Nem unatkoztok?
0: Hát, unatkozni nincs időnk.
1: Hát, én hoztam nektek egy nagyon jó hírt. Megvan...
0: Jó, mi az?
1: Megvan a nap győztese. A fődíjunkat kisorsoltuk, és a te nevedet húztuk ki. Úgyhogy tiétek a napi fődíjunk. Gratulálok.
0: Hát, köszönjük szépen. Jaj, de nagy öröm. Köszönjük.
1: Bízom benne, hogy felejthetetlen gyermeknapi élmény lesz az egész családnak. Hányan fogtok menni, szerinted?
0: Négyen megyünk.
1: Négyen, ugye, mert két felnőtt és két gyermek részére szól a belépő, és ebben van egy páros VR élmény felnőtteknek is. Ki fogja ezt felhasználni? Megpróbálkozol vele?
0: Hát, szerintem a férjemmel megpróbáljuk.
1: Próbáljátok meg! Ha nagyon szédültök, akkor kérek képeket is, mert szeretném látni a hatást, jó?
0: Köszönjük szépen!
1: Kellemes kikapcsolódást kívánok nektek is, további nagyon szép délutánt!
0: Köszönöm neked is!
1: Hölgyeim és uraim, ezzel a mai műsor végére értünk. Köszönjük a figyelmet és a rengeteg üzenetet, de ne menjetek messzire, mert indul a Rádió 1 Live Mix. Holnap délelőtt 10 órától újra találkozunk, addig is vigyázzatok egymásra az utakon, kellemes szombat estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Felelsz vagy mersz? A rádió egy gongon. Ezen a

0: VR élményre számíthatsz az OVR Élmény Aréna gyereknapi rendezvényén. Most te választasz! Felelsz vagy mersz a Rádió 1 gongon az OVR Élmény Aréna támogatásával. Rádió
1: 1! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dom térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 40-70% kedvezményt kínálunk minden matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt minden étkezőasztalra és étkezőszékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jüsk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között 20% kedvezménnyel várunk téged országszerte minden darabáras és kilós üzletünkben. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csapj le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
8: Kecskemét figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
9: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán. Május 15-e 17-e között Kiskörösön a Város Alapítók Napja és Országos Rétes Fesztiválon. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
10: Festool Roadshow Kecskeméten. Május 20-án a Molnár Fatelet parkolójában, a Klebersberg Kuno utca 33 szám alatt várjuk a minőségi szerszámok iránt érdeklődőket. Próbálja ki élőben a legújabb profi gépeket és kiegészítőket a precíziós vágástól a falcsiszolásig. Tesztelje a Festool újdonsága is, akár egy értékes Festool szerszámgépet is nyerhet. Találkozzunk május 20-án. Kisgéponline.hu.
11: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról. Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13. Florida, Timbaland és te. Dejavufesztivál.hu.
12: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjt sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
13: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
12: Irányozosan, spórolj okosan!
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
15: Állást keresel Kecskeméten? Legyen szó fizikai, betonított vagy akár irodai munkáról, nálunk megtalálod a helyet. Csatlakozz a Phoenix Mekánó csapatához. Kiszámítható munkarend, biztos háttér, fejlődési lehetőség. Ne várj tovább! Jelentkezz most a phoenix-mekano.hu oldalon. Phoenix Mekánó. Stabil munka, biztos jövő.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
16: Ezer megmentett élet, ezer új esély. Legyél te is részese a csodának, adód 1%-ával. Nagy Állatotthon Alapítvány, ahol minden élet számít.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most, Rádió 1! Indul a Cookie Weekend, benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igazi, ma is láger megy.
17: Rádió 1! Hello, hello, mindenkinek szép délutánt, Györke Attila a stúdióban. Igen, Cookie ma nincs, úgyhogy a délután további részét együtt töltjük el, viszont a Before Party Show Cookie kezenyomán készül. A következő óra mixét ő készítette nekünk, ugyanúgy két lemezjátszóval, szuper minőségben, a szokásos Cookie stílusban. Hát itt van egy dal indulásként Accent-től, a Don't Leave. Ez kivételesen most nem nyerő dal. A mixben nem játszunk, de aztán 6 óra után a kívánság műsorban, igen, úgyhogy azért a telefonokat ne tessék messzire rakni, lehet majd zenéket kérni és játszani is. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja érkezik, tehát Accent és a Don't Leave az igazi mai slágerek között. Ez a Before Party Show Cookie-val.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi ma is Lagermelt. Szuper délután kívánok mindenkinek. Remélem nagyon-nagyon jól telik. Before Party Show, ami szól Cookie távollétében, én vagyok a stúdióban, a mixet természetesen ő készítette, és egy szuper újdonság a folytatásban, hogy kitől, már is mutatjuk.
1: Hi, this is Bob Sinclair, and you're listening to my friend DJ Cookie on Radio 1.

A Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Before Party Show Kukival, csak Kuki nélkül. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek. A mixet Kuki készítette, így a távol létében is ő szolgáltatja a zenét. A jövő hét vasárnap Cyril pedig fellép a Rádió Egy születésnapi fesztiválján. Accent, Samfeld, Swiss Disco, Cyril dalai 6 óra után ma is a kívánság műsorban hozhatnak még páros belépőt valakinek, és természetesen a holnapi nap folyamán is itt a Rádió Egyen. Na de Kuki zenél tovább. Ez továbbra is a Before Party Show.

És jó hír, kívánságműsor ma is lesz 6-tól 8-ig. Én teljesítem majd a kéréseket, úgyhogy már lehet írni SMS-eket, Viber-eket a 2311-111-re, telefonálni 6-tól 8-ig folyamatosan. És ha majd a következő két órában zenél a Rádió egy születésnapi fesztiváljának nemzetközi világsztárjai közül bárki, legyen a Cyril, legyen az Accent, a Swish Disco, vagy maga Sam Feld, akkor tessék szintén a 0623111-et megcsörgetni, mert az utolsó páros belépőjegyek egyikét el lehet tőlem vinni a mai nap folyamán. A Before Party Showban továbbra is Cookie Mix-e szól, ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper délután mindenkinek, Györke Attila a stúdióban. Cookie-t helyettesítem, és elmarad el a kívánság műsor sem. Azonnal indítunk Camreddal, jön a Be Mine. Jöhetnek a hívások a forradró 20-as 311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jyszk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió egy!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak itt.

0: adják majd pünkös vasárnap, jövő hét vasárnap a Budapest Parkban. Jön majd még Accenten kívül Cyril, Sam Felt, Swish Disco, ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k. Minden információ a weboldalunkon, a radio1.hu-n. Kapom fel a telefont, halló, halló!
1: Szia, Adri vagyok!
0: Adri, szia!
1: Szeretném kérni Lady Gaga-nak a számát.
0: Lady Gaga rendel a kívánság műsorban, kinek játszam?
1: Figyelj, a páromnak szeretném küldeni Csabinak, neked nem is tudom, a szüleimnek.
0: Én a magam részéről nagyon szépen köszönöm. Jöhetnek

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. A kívánság műsor pörög, 20-as 311-111 a forrodrót. Halló!
1: Szia, Gyuri vagyok, és egy számot szeretnék küldeni a páromnak és a gyerekeimnek.
0: Áruld el kérlek, hogy melyik zenét?
1: Az Exen dal.
0: Oké, nem mondok semmit. Mit üzenünk?
1: Hát, hogy nagyon szerettem őket, és kitartást, nem sokára érkezem haza.
0: Nagyon szép hétvégét nektek, jó utat!
1: Köszönöm szépen nektek is!
0: Jött egy ilyen SMS is Andortól a 20-as 311-111-re. Att is! Nyuszi vagy leadni rögtön az óra elején a Sugar Daddy-t. Figyelj, Andor! Engem senki nem nevezhet

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, és mit csinálunk mi, drága Rádió 1-esek, egy hét múlva, jövő hét vasárnap? Bulizunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. Hozunk 4 világsztárt, nemzetközi fellépőket, Cyril, Accent, Swish Disco, Samfeld, hozzuk az összes Rádió 1-es DJ-t, a világsztárjaink dalaival pedig páros belépőjegyeket lehet nyerni most is, a következő órában is, és holnap is a Rádió 1-en. Halló!
1: Szia, Nori vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jaj, de jó vagy, Nori, mert észrevettél egy dalt a kívánság műsorban.
1: Ja, igen, igen, Tóth Abigail és Axel, Sugar Daddy.
0: Hölgyeim és uraim, nem csak

0: Veled is, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágerről egy.
0: 10-ként értél el!
1: Köszönöm.
0: Na ki az, aki jön bulizni a Budapest Parkba jövő hét vasárnap?
1: Én biztos, és valószínű a lányom.
0: Hát ti biztos, hogy jöttök, mert ez a tietek.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, ebbe az esős napba, ez kifejezetten most jól esik.
0: Igen, hallom, megy az autózás.
1: Igen, de már meg is álltam.
0: Na de ha mennél tovább, akkor mindjárt ilyen dolgokat játszok neked, mint a The Fate of Ophelia. Játék lesz a következő zenei órában is. Ez pedig egy üzenet, ha már kívánságműsor, Viberen érkezett. Fenes Gergőt nagyon-nagyon szereti a szerelme, és soha nem akarja elveszíteni. Szeretné még nyüstölni minimum 70 évig, szeretne neki kérni egy dalt, mivel mostanában kevés időt töltenek együtt, mert sok a munka, a feszültség, és gondolta kedveskedne neki. Ő élete szerelme, és gyermekeik legcsodálatosabb édesapukája. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, 1-2 perc, és játszom itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

0: Itt a Rádió Egyen, ez a kívánság műsor, a forradalotunk 20-as 311-111. Ki van itt velem a vonalban?
1: Kapcsolat Ákos.
0: Ákos, hány éves vagy barátom?
1: 15.
0: De jó, hogy itt vagy, örülök,

0: Rádió egyet hallgatod, és mit szeretnél kérni?
1: Lehet kéne a két autó.
0: Két autó, persze, hogy lehet kérni, turn the lights off, küldjük el valakinek.
1: Legjobb barátomnak.
0: Akinek a neve?
1: Bence. Az én üzeni, hogy jó legyen, meg...
0: Igen.
1: Két napja legyen.
0: És bandáztok most? Ott van ő most melletted?
1: Nem, most ittünk a vendégségben.
0: És a vendégségben is a rádió egy szól.
1: Igen, a telefonon mondom.

0: csak igazi mai sláger megy. Ma kivételesen kuki nélkül, ugye, de az igazi mai slágerek nem mentek Szabira, és lehet őket kérni a következő zenei órában is. Folytatódik a játék is. Rádió 1 születésnapi fesztivál egy hét múlva, ugye, jövő hét vasárnap a Budapest Parkban, a részleteket azonnal mutatjuk az információk között. És amikor a négy világsztárunk közül az egyik zenélni kezd, nevezetesen Cyril, akkor tizedikként kell hívni majd a 0623111111-et. Mutatom a nyerő dalt. Amikor ez a dal indul, tehát indul a játék is. A Kívánság műsor következő órájának első dalát kikéri, halló?
1: Ildikó vagyok.
0: Ildikó, miért csörögtél a műsoromba?
1: Én a lányomnak szeretnék küldeni egy számot, elédik az gátul az abrakadabrát. Csak úgy.
0: Csak úgy. Csak mert szeretnétek meghallgatni a Rádió 1-en, hát akkor jó hírem van, egy-két perc múlva nagyon fel fogjátok hangosítani a készüléket. Jön az alotok hamarosan.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Budapest Park. Újra rádió egy születésnapi fesztivál a Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Nagyszerű ajánlatok az otthonodhoz és kertedhez a Jüsknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, 30-70% kedvezményt minden szolárlámpára, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony árú termékeket. Jusk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, május 16-án, Lajos Mizsén, a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
6: Kecskemét, figyelem! Megújult a Herbaház szakáruház a Petőfi Sándor utca 1-ben. Május 18-a és 23-a között ünnepeljünk együtt. Több mint 8000 féle termék, kedvezmények, ajándékok, termékbemutatók és szerencsekerék vár. Klubtagoknak egész héten dupla pont jár. Részletes programok herbaház.hu.
7: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
8: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Kívánság műsor, Kuki helyett ma kivételesen Györke Attilával. Lesz játék is, amikor a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja zenél, ezerrel tessék hívni a 20-as 311-111-et. Meg lehet dalokat kérni, szia!
1: Hello Attila, Csabi vagyok. Szeretnék kérni egy szép pörgős számot a kollégáimnak, a Kékfrankos étteremben Máté Szalkára.
0: Szép is legyen, meg pörgős is, hát mire gondolnál?
1: David Gettát szeretném hallani.
0: És hát dolgozgattok éppen, de legalább nem ásztok el ebben az esős időben.
1: Nem ásztunk el, igen.
0: Vendég van ilyenkor?
1: Vendég van ilyenkor, igen. 11-ig itt kell lenni, úgyhogy muszáj vagyunk felpörgetni magunkat.
0: Na, akkor felpörgetlek titeket, David Gettával.
1: Nagyon szépen köszönjük.

Jó napot kívánok, hogy a születésnapi alkalmából szeretném köszönteni Csnei Eleonórát. Isten életesen a csodálatos napon, van az 50. születésnapja. Nagyon szépen köszönöm.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és kicsit segítek még. Ebben az órában nem játszottam még dalt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjától, de amikor hallunk egy ilyen dalt, azonnal tessék csörgetni majd tizediként a 23-111-111-et, mert még belépőjegy nyerhető jövő hét vasárnapra a szülinapunkra. Halló!
1: Halló, szia, Sanyi vagyok. Jókorítól szeretnék egy számot kérni.
0: A legújabb?
1: Igen.
0: Az finom. Akkor én már igen, is adom. Igen. Így van, csodára. És mondtad, hogy szeretnél üzenni valakinek.
1: Rádió egynek.
0: Nekünk? Na hallgatlak.
1: Igen.
0: Fülem nyitom, mondjad.
1: Nagyon szépen köszönjük a Rádió egynek, hogy ellátogatott Debrecenbe a Road Show-val. Nagy örömet szerzett mindenkinek. Szóljon sokáig még ez a rádió. Jó munkát kívánunk a továbbiakban.
0: Sanyikám, hát örülök, hogy tetszett a roadshow, hogy kint voltál.
1: Igen, és nagy öröm volt.
0: Örülök, hogy így szereted a rádiót, és akkor most kapcsold vissza a készüléket.
1: Köszönöm.
0: Mert az új Jokori már el is indult.
1: Hello, hello, szia, szia.
0: Stay a little longer. Óriási kedvenc ez most a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy hét és egy nap. Jövő hét vasárnap a Budapest Parkban. Itt a Rádió 1 születésnapi fesztiválja. Hozzuk a világsztárokat. Jön majd Szemfeld, a Swish Disco, Cyril, Accent, az összes Rádió 1-es DJ fellép. Az összes Rádió 1 fanatikus ott lesz. Meg az is, aki most nyeri meg tőlem a páros belépőjét. Halló! Szia, Kriszti! Honnan hívtál, mert nagyon-nagyon furi a vonal?
1: Igen, Szigetszent Miklósról éppen futok.
0: Futva hallgatod a Rádió 1-et, és igen, észrevettél egy dalt?
1: Igen.
0: Na, melyiket?
1: Egy kamera, civil feldolgozásában.

0: fesztiválján. Közben hozzád fordulok. Hány kilométernél tartasz a futásban?
1: Mondom, 2,5.
0: És mennyi van még?
1: Hát még 2,5.
0: Akkor a Rádió 1 szlogenjét jó hangosan kérem tőled is, futva!
1: Rádió 1, csak igazmai slágen megy.
0: Mert tizedik lettél, befutottál tizediknek!
1: Köszönöm, köszönöm.
0: Na mit szólsz?
1: Nagyon örülök a lányomnak a ajándékba.
0: Jaj, de fog örülni a lányzó. Gyere el vele te is, mert hogy ez két jegy, jó?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Rendben, köszönöm szépen, köszönöm!
0: És hát, hölgyeim és uraim, a játéknak nincs vége, holnap is lehet nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztár fellépőivel és a dalaikkal. De hát nézem közben itt az SMS és a Viber falat, és vannak, akik magas életben vannak, ugye kedves Benny Alexa, aki éppen poolpartizik és a Rádió 1-et hallgatja. Nagyon úgy tűnik a képe, hogy ez nem Magyarországon készült, úgyhogy valami kis pörgős új slágerzenét kérnek saját maguknak a poolpartihoz. Hát irigykedünk, mert itt nagyon vacak az idő. A zenét viszont imádni fogja mindenki. Itt van BB Rexa, Faithless és a New Religion, Rádió 1-es újdonság.

0: Szeretnék egy zenét kérni Sándornak. Jó munkát, meg további szép napot kívánok neki. Köszönöm szépen.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Igazi mai sláger megy, 8-tól a stúdióban a Disco Sheet, Bárány Attila, Hanvai PG, DJ Junior, még egy-két dal belfér ebbe az órába. Halló?
1: Hello Attila, Gizmo vagyok, Zöldjárosból, szia!
0: Na mi újság veled, barátom, hogy vagy?
1: Á, most nem túl jól, összevesztük a barátnőmmel.
0: Mindent értek? Hát akkor melyik dalt adjam neked?
1: A David Gertának az új dalát szeretném kérni, és külön ilyen Pölciskának, üzenem neki, hogy ne haragudjon rám, külön még Kukinak, neked, Kuki családjának.
0: De aranyos vagy. Egy dolog mellett viszont nem menjünk el. De mit csináltál te, ember, hogy a Franciska haragszik rád? Mit műveltek?
1: Nem jó dolgot sajnos. Nem csaltam meg, de nem úgy viselkedtem, hogy kellett volna.
0: Megbántad?
1: Megbántam, persze.
0: Meg fog bocsájtani?
1: Szerintem meg.
0: Drukkolok nektek, jó?
1: Köszönjük is.
0: Egy prémium dalt kaptok. Hölgyeim és uraim, Rádió 1-es újdonság. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Köszönöm.

0: Köszönik. Mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
2: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Több száz új munkatársat keres a kecskeméti Mercedes-Benz gyár. Ismerd meg te is, milyen nálunk dolgozni, és milyen állás lehetőségek várnak. Találkozz velünk a Mercedes-Benz gyár Career Roadshow következő állomásán, május 16-án, Lajos Mizsén, a Szamócás vásári forgatagban. További információk mercedesgyarkarrier.hu/roadshow.
3: Fáj be idén is az időgépbe! Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timbaland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
4: Ooh.

0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt szólnak a legfrissebb igazi mai slágerek is. A legjobb válogatásban. A legjobb válogatásban. A Rádió 1-en a legújabb kedvencek is megszólalnak. Megszólalnak. Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Adrenalinszint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco!
2: Disco! Disco!
1: A rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, megy indul a Diszkosi Radio Show, szombat este a stúdióban Bárány Attila és én DJ Junior, ráadásul én mixelek ma este.
4: Hello, hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én Bárány Attila vagyok, Hanvai Pigi továbbra is házon kívül, de mi ketten majd megoldjuk a dolgot, egyébként váltásban is leszünk, mert holnap Hanvai Pigi áll majd megint a lejátszók mögé, viszont én hétfőn elutazom, és majd a mixeim csak felvételről lesznek.
3: Viszont most induljunk meg a Side Piece-szel és a Cry For You-val. Kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást!

0: Szombaton este is diszkosít a rádió egyen, egyébként én innen egyből Lakitelekre megyek, és aztán onnan majd Békés Csabára, hiszen ma is lesz két fellépésem, viszont hétfő hajnalban elutazom, úgyhogy jövő héten csak felvételről mennek majd a báránymixek, most azonban jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között a Mózesek, Botondok, Hannibálok, Simonok, Simonetták és Ubulok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Hirsch Péter, Roberto Favaro, Lipták Ádám és az unoka öcsém, Sebestyén Péter. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Megyünk tovább itt a rádió egyen, Kátóval és Johnnal, és a nagy sláger a Turn the Lights of DJ Junior remixben szól itt az esti showban.

0: 1-es DJ Gárda is ott lesz a Budapest Parkban. Jövő héten vasárnap, május 24-én a Diszkosít egyébként a nagy színpadon és dalpremierrel, illetve aztán külön-külön játszunk majd a Classic Stage-en is. DJ Junior, Hanvai PJ és Bárány Attila.
1: És ha már Diszkosít, akkor ugyanezen a héten, hiszen hosszú hétvége lesz, pünkösdi hétvége, 22-én Turkevén egy nagy fesztiválon pörgetünk majd együtt, illetve 23-án pedig a Balaton végén Bolyanszvasegyen lesz Diszkosít Legends. Most pedig megyünk tovább napjaink egyik legnagyobb hauk slágerével, ez az Another lemeze, a Talk to You DJ Junior remixben itt a Rádió 1-en.

0: Diszkos itt a rádió, egyen az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, ne tessék elfelejteni, velem ma Lakiteleken a fesztiválon lehet találkozni, illetve Békés Csabán a szezonzáró bulin, minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon, de még egy fontos információ, a hónap végén, május 31-én vasárnap lehet találkozni velünk, enni velünk, bulizni velünk, mindezt egyszerre. Juniornak van erre egy speciális angol kifejezése, amit
1: meet and eat.
0: Így van, ez a hármas, bármit is jelentsen. A lényeg az, hogy diszkosít pizzát lehet kóstolni az első 150 oda látogató vendégünk egy szelet pizzára.
1: Pont ma kajáltam együtt a Burai Krisztián, aki egyébként nagyon sok diszkosít dalba ugye szerepelt, mint énekes, és dolgozott velünk, meg dalszerző. A Krisztián mondta, hogy ez milyen jó ötlet, és hogy még lehet, hogy ő is ellátogat majd a családjával, és megkóstolja az új diszkosít pizzát, mert ő szereti a rántott húst.
0: Ő nincs messze Pájtól.
1: Igen, nincs messze, sőt egyébként azt a színes italt is szereti, amit meg én tetettem rá, és azt mondta, hogy a szarvas gomba is bejön neki, úgyhogy mindenféleképpen a feltétek rendben
0: és
1: vannak.
0: És a feltételek is jók.
1: Igen, jók lesznek. Na, most megyünk tovább, Jonas Blue-val és Malib közösével érkezik a The Age of Desire DJ Junior remixben a diszkosítben.

0: Ez a Rádió egy esti show, a diszkosi trédió, és itt vagyunk veletek immáron 20 éve töretlenül. Hambai PG még pihen ezen a héten, de itt van Bárány Attila, játszoknám pedig én, DJ Junior.
1: Jövő héten viszont én pihenek, megyek a barátok a haverokkal Barcelonába, eldobjuk az arcunkat, a hajunkat, mindent, amit csak lehet.
0: Végre jó város.
1: De egyébként ide megyek-e nyáron még, illetve innen hajóval majd megyünk nyaralni valahova, de a lényeg az, hogy Barcelonát kifejezetten szeretem, a La Ramblán sétálni, és olyan spanyol kaják vannak, gyerekek, én már nagyon várom, megmondom őszintén. 4 napra elengedjük magunkat, aztán utána visszatérek, és megpróbálom felépíteni magam romjaimból.
0: Hát mert jövő pénteken ugye diszkos itt lesz Turkevén, aztán szombaton pedig ugye érkezünk a Balatonra, Vonyaszvashegyre, először diszkos itt Legends, meg nem voltunk a városban ilyen programmal, és ugye másnap születésnapi fesztivál, a Rádió Egyé Budapesten, 3 nagy világszára az összes Rádió Egy DJ-vel, és bemutatjuk a diszkos itt vadonatúj dalát is. Kérem szépen, most viszont megyünk tovább Medúzával, az új dal jön, a Don't Wanna Go Home.

0: Fussevéle hölgyek és urak, a diszkosi csapata, illetve annak kétharmada búcsúzik már. A DJ Juniort és Bárány Attilát hallottátok, de velem találkozhattok még ma este Lakiteleken, méghozzá a szezonnyitó fesztiválon Tőserdön, illetve Békés Csabán, ott viszont klub záró lesz, illetve szezon záró, de erről többet nem árulhatok el, úgyhogy ha valakit érdekel, az keresse föl a rajongói oldalamat, ott megtalálja az információt ezzel kapcsolatosan. Köszönjük a figyelmet, én búcsúzom, további jó rádiózás, sziasztok!
1: Én is búcsúzom, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, DJ Junior Hun vagy Han, keressétek ezt a csatornát és kövessétek be, ott mixek találhatok, remixek találtok, és minden saját dal is föl van töltve, amelyet készítettem az elmúlt időszakban. A Facebookon megtalálható a rajongói oldalamon a 2026-os remixek, amelyeket idén készítettem, ezeket is le tudjátok szedni. Én azzal búcsúzom, hogy július 4-én lesz egy Club Speed Classic itt Budapesten, a régi nagy DJ-gel, lehet, hogy Bakelitről fogunk játszani, különleges lesz az este, illetve inkább a délután, mert ez egy ilyen naplementés buli lesz. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 2 hét. Május 24 Bünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, végre szombat este van, isteni lesz velünk ez a következő 4 óra. Szokás szerint a Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek, remélem felkészültetek erre a szombat estére, és hiszen itt van Joel Corey, akivel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját, és ami következik tőle, az a Stay a Little Longer, úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a

0: születésnapi fesztivált, amelynek az egyik legnagyobb szenzációja az ausztrál nagyágyú Cyril fellépése lesz.
1: Így igaz, Cyril már visszatérő ide Magyarországra, és már mondhatni, majdnem, hogy hazajár. Biztos vagyok benne, hogy nagyon szeret hozzátok járni, és hozzánk is rádió egy születésnapot ünnepelni, és abban is biztos vagyok, hogy a következő remixet valamilyen formában le fogja nekünk játszani, ami nem más, mint Ed Sheeran és a Camera című dalra készített remixe, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Verizmán Radio Show-ban.

0: Adunk a feldolgozásoknál.
1: Én nagyon szeretem, amikor ilyen popdívák beleállnak egy picit ilyen piano house-os hangzásba. Nagyon jól áll Taylor Swiftnek ez a hangzás is, úgyhogy remélem, hogy lesznek tőle majd ilyen irányzatú dalok is. Úgyhogy most tovább megyünk a The Fate of Ophelia című dalával itt a Rádió 1-en, a Verizmán Rádió Show-ban.

0: Rádió show szombat este szokás szerint a Loving Arms indította be a mai különkiadásunkat. Villámgyors helycsere a lemezjátszóknál, aztán jön New Week, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hi, I'm Calvin Harris.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week.
1: Hello Geri, szevasztok, Martin Garrix és a Butterfly, ezzel indulunk, ami egy nagyon nagy kedvenc itt a Rádió Egyen, úgyhogy épp ezért bulikban is, és itt az ételen keresztül is, úgyhogy csapassuk meg, gyertek, húzzuk meg ezt az órát.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a rádió szól, és benne a World is Mine Radio Show nyúlik a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Antonio jön 11-től, és itt van a legesleg frissebb nyúlik dal.
1: Így van, Mango Tree. Sokan kérdezték már, keresik már, ne keressétek, még sehol nincs, még tényleg nem lett kész, hogy egy masszerelős még ráférne, a középét még ki kell emelnünk, de ettől függetlenül olyan alja van, amit mindenki megdicsért eddig, és ezt nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy nagyot fog durranni a nyáron, úgyhogy hozom hamarosan az eredeti és véglegest. A Mango Tree szól itt a Rádió 1-en. We'll be right back.

0: fantasztikusak együtt, ez volt az AM to PM szombat este. A Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban, mellettem 11-ig a lemezjátszóknál nyúvik, aztán Antonio jön 11-től, éjfél után pedig a Guest Mix-ben ma először Zac Brown a lemezjátszói mögött. Na nyúvik, és nézzük akkor, hogy mi érkezik most.
1: Nagyon-nagyon dögös, fenékrázós darab, ami már szerintem tényleg hozza a nyarat, abszolút benne van az a club feeling meg hangzás, ami szerintem 26-ban egész nyáron hallható lesz majd. És ez nem más, mint a Smack és a No Breaks itt a Rádió 1-en. Tessék, csapat!

0: írod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is My Radio Show is coming back.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Már csak két hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24. pünkösd vasárnap.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én, a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest parkban.
0: Délután 5-kor.

0: támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Hello mindenkinek, na most jött el az a pont, hogy még jobban rákapcsoljunk. Innentől éjfélig Antonio elemez játszói mögött. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri! Összeválogattam 21 tracket ebbe az egy órába, úgyhogy én szerintem nem is szaporítom a szót, amivel kezdünk, az nem más, mint Ed Sheeran és a Kamera a Siri Remixben, itt a Burlizman Radio Show-ban a Rádió Egyen.
0: Siriről pedig ne feledjétek, idén is fellép a Rádió egy születésnapi fesztiválján Budapest Park, jövő vasárnap!

azaz jövő vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, erről bővebb infók a www.radio1.hu-n. Pulmex jön most és a Sand Castles, aztán éjféltől a lemezjátszóknál a Guest Mixben Zac Brown. Várjátok meg őt is!

0: Rádió Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy

Nagyon köszönöm, hogy ilyenkor is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió Egy szól, és benne a World is Mine Radio Show, azon belül is a Guest Mix. Hetente egy óra mindig kiadó nálunk ilyenkor szombat éjszakánként. Úgyhogy a lemezjátszók mögött kifulladásig, éjjel egyig. Zac Brown.

0: A Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és ennyi időnk jutott mára. Köszi szépen mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra. Mindenkinek jó éjszakát, szép álmokat, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Kygo, War Republic-kal és a Chasing Paradise-szal vasárnap van, és pontosan egy hét múlva itt a Rádió egy születésnapi fesztivál.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mivel pont egy hét múlva a Rádió egy születésnapi fesztivál, arra gondoltam, hogy ebben az órában egy picit több ajánlatot hozok arról, hogy miért is lesz jó majd velünk bulizni. Hát az előző dalt például Kuki készítette, aki ott lesz a fesztiválon, ezt a dalt pedig Sam Feld, az egyik világsztár fellépünk, és igen, ebből az jön, hogy ő is ott lesz a fesztiválon. A nagy kedvencet most Rosalinnel hozza, ez a Heart Like Mine itt a Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert sok előadót ígértem a rádió egy születésnapi fesztiválunkról, de mindezt úgy, hogy nem dumálok feleslegesen, szóval itt egy újabb Ed Sheeran Camera-ját Siri remixében hozom. Ő is velünk bulizik jövő héten a fesztiválunkon.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

kocsiba, otthon, bárhol vagyok. Egyszerűen nem is tudok szerintem nélkületek élni. Nálatok mindig vannak új slágerek, ami először lehet, hogy nem tetszik, nem megy bele a fülembe, de aztán hallgatom, és azt mondom, hogy

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten vasárnap délután 5 órakor nyitjuk a rádió egy születésnapi fesztiváljának kapuit. Akkortól elindul egy elképesztő buli, amin többek között Tóth Abigail és Accent is fellép majd a színpadon, mert hogy őket is meghívtuk, és ezt a nagy kedvencet is előadják majd az igazi mai slágerek között, a Sugar Daddy, amit már is indítok a rádió egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, már 2 óra is elmúlt. A telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Naná, hogy ebben az órában is várom az üzeneteket. És naná, hogy ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket. Nem sokára Hypaton, Eva Max és Bibi Rexa is jön. Most viszont Martin Garrix-szel folytatom, ez a Butterflies a Rádió 1-en.